0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szerteágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, Joe Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-en. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Deep.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az éjszakai és a hajnali órákban is, hát ilyenkor egy picit legalább le tudunk hűlni. Megérkezett ugyanis hozzánk a hőkupola, úgyhogy készüljünk fel erre a tartós kánikulára, ez hétvégén lesz a legkeményebb, aztán ha minden igaz, ez jövő héten enyhülni fog egy kicsikét. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy, így indulunk az egészségpercek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki állítólag a saját esküvőjén is énekelni fog, és ezen forrong most az internet, már akinek ennyi szabad ideje van, hogy ilyesmigen forrongni tudjon, hát hadd csinálja már szegény a saját esküvőjén azt, amit szeretne. Egyébként, hogy mindig az alkalomhoz megfelelő dalokat választ, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, mulatos dalok lesznek. Kis grófó nézését meg a járását, Bódi Guszti, Kacor Feri, asszony lesz a lányból. Ezeket azért meghallgatnám a Taylor Swift-től. Most jön az Opelite.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: who's next?
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és egy picivel több mint két óra múlva már indul a gyülekező Szántó Drév komp állomásnál Balázsik hajójára. A megközelít nem sokára a beszállás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai órákban is. A mikrofonnál Kismeti, hát ilyenkor egy picit megkönnyebbülhetünk, ha ilyenkor kell dolgozni. Aztán folytatódik a hőség. Szombatra fél ország piros figyelmeztetést kapott. Hát szám szerint 9 megyében. Ez a legmagasabb figyelmeztetés az extrém hőség miatt. Vasárnap fog egyébként tetőzni 40 fokos értékekkel is akár. Sam Feld, Heart Like Mine, ezt hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a DJ világ egyik legizmosabb képviselője, hanem a legizmosabb Joel Corey, aki gyerekként akciófilmeket nézett, Stallone-t, Arnold Schwarzeneggert, és akkor eldöntött, hogy na ő is szeretne ilyen kipattintott akcióhős lenni. 16 évesen kezdett el súlyokat emelni. Az apukája egyébként menedzser volt egy ilyen fitness klubban, úgyhogy ő volt az első korosztályából, aki elkezdett súlyt emelni. Joel Corey, stay a little longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát most már lassan ott megy a gyülekező a Szántódrév környékén, mert hogy indul hamarosan Balázsék hajója, gyorsan itt megnézem a részleteket, a weboldalunkra kattintottam ebben a pillanatban, azt mondja radio1.hu, igen, mert itt van ugye a részletek, szóval reggel ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor pontban kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten pedig Sebestyén Balázs, Zsákóczi Feri, Ráskó Eszter, Géva Juli, a BSV, Metzger Viki. A diszkó is lesz, pánikra semmi ok, és hát erőt a szembe, Panic at the Disco folytatásban, és a High Hopes, ezt az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Idén is lesz napközi tábor Sopronban. Japán napot tartanak szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén július 6-tól augusztus 14-ig lesz Sopronban napközi tábor a soproni lakcímmel rendelkező vagy tartózkodási helyen rendelkező gyerekek részére. Az előtte lévő két hétben, illetve az azt követő két hétben pedig az iskolák saját maguk biztosítanak felügyeletet, ha ezt valaki igényli, mondta el Marek János, a soproni tankerület központ vezetője.
3: Elsőtől 8. osztályig jelentkezhetnek gyermekek. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekek jelentkeznek, felső tagozatosok ezt a formát már nem nagyon veszik igénybe. Maga a nyári napközi az teljesen ingyenes, a programok teljesen ingyenesek, ha fagyit esznek a gyerekek, az is ingyenes. Egyedül az étkezésért kell térítési díjat fizetni, de a szabályok ugyanazok, mint tanév közben, tehát ha valaki kedvezményesen étkezik, akkor itt is kedvezményesen étkezik. Napi 3-szori étkezést kapnak egyébként a gyermekek, minden más ingyenes.
2: Japán napot tartanak szombaton Sopronban. Sopron városa és Kazuno közötti testvérvárosi kapcsolat ünnepén előadásokkal, bemutatókkal, kreatív foglalkozásokkal, kiállítással és anime filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők már 10 órától a Liszt központban. A japán nap programjai ingyenesen látogathatók, a filmvetítések azonban jegyvásárláshoz kötöttek. Részletek a prokultura.hu oldalon olvashatók. Pályakarbantartási munkálatok miatt ma 20 óra 15 perctől június 29-e hétfő reggel 4 óráig a Wien-Hauptbahnhof Ebenfurt-Sopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. Az érintett vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Neufeld, Anderlejta és Wampersdorf állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

egy, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. Hát kevesebb, mint egy óra, és zajlik majd a beszállás Balázsék hajójára. Szántó Drévkomp, ugye ez a helyszín. Élőben lehet találkozni kedvenc reggeli csapatunkkal. Lesz természetesen most is sztár fellépő, BSV és Metzger Viki. Egyébként ebben az órában itt lesz a Follow the Flow, a hazai kedvencek közül. Ők is ott voltak pár évvel ezelőtt egy ilyen Balázsék balatonos hajókázáson. Most pedig azt a Bibi Rexát hozom, aki egy új korszakába lépett független nő, kiadó függetlenül jelent meg az új album, ami elképesztő sikeres. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió E! Ha ezt hallja,

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na mi van az Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
2: Ez ő, az a kapus.
1: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
2: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea
1: felé. Jól állnak, igen?
2: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
1: Igen, azt cuki ez a történet.
2: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
1: Hogy miből lettek a játékosok?
2: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
1: Igen.
2: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
3: valahol. Vagy csak átsétálnak a szomszédba.
2: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba.

0: de hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
1: Hogy valaki vele. Szórakozik
0: igen.
1: velük.
0: Igen, igen. Tehát, hogy ilyen nincs.
2: Facebook osztálytalálkozó szervezés,
0: ilyen,
2: nem?
0: Ilyen nincs.
2: Aki éppen odaért.
1: Felfoghatatlan. Ugye ez a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idővilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud. De mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint, de hát már fenét, már csúcsot döntött. Most már azt hiszem, valaki ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Egy zöldfoki szigetek, egy másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, két pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
0: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
2: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
1: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
0: Hát van nem egy magyar meg eléggé. Gyerekek, ez az.
1: Igen, Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője millió. Van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
0: Hát az nagyon
1: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
0: Tudsz.
1: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
2: És mi lenne megnyerni, tudod?
1: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg.
0: Tényleg.
2: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
1: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
0: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
1: hónapig várt.
2: Rákta, emészgette.
1: Olyan jó, olyan kevés nagy. A jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk, meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
0: Más körülmények között.
1: Nyilván más. Be, más tudom. Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
2: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
1: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
0: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
1: Igen.
2: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez milyen gyönyörű vidék?
1: Igen. Itt vannak a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus,

0: Martínez, ugye Santana, az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval. 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arca csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angol, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális.
1: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
0: hát
1: a további
0: nem,
1: jut, ezeket, vagy mennyi
0: ezeket
1: pénz
0: nem jön? Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
1: Mennyi időre lesznek, horror. Meg, ha ezt mondjuk behúzzák.
0: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztal meg. Hát igen.
2: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
0: Na mennyi most a szám?
2: 15,6 millió.
0: 15,6 millióval van.
2: 15,6 millió.
0: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martínez, akinek 14 millió követője van.
2: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
0: te és miről posztolt?
2: Hát semmi, erről.
0: A csapatról.
2: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
1: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
2: aktív,
1: már nagyon aktív volt.
2: A csávó.
1: Igen.
2: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
0: A Szoboszlait követik ilyen 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
2: 15 millió.
1: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
0: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja. Elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
1: Más kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
0: Igen, az anya felszívódott valahol.
1: Nem fog visszatörni az ötletet.
0: Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
1: Menekült státuszért folyamodott.
0: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
2: Simán.
0: Egyébként simán lehet. Instán lehet keresni VB Reels-eket, nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
2: Ugye milyen érdekes?
0: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
1: Vagy továbbküldöd.
0: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
1: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
0: Igen?
2: Nálad ezek jönnek?
1: Ez a három.
0: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
2: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
1: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, csomó táncoló, ilyen videó.
0: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
2: Nem jön,
0: figyelj, kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
2: Te beteg állat!
0: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus, és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál a is, nem?
2: Ja, add ide.
0: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
1: Insta.
2: Mi van?
0: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
2: Mi van?
0: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
2: Függőágy, magaságyás, majka!
0: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videó?
2: Hát itt van.
0: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
1: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
0: Nem baj.
1: Ja, Milyen hatott?
0: De nem, mert otthon van magas ágyásod. Hát, itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokat, tehát tök okos.
2: Kutyás, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
0: ilyen közötte... Ilyen nekem egy darab nincs.
2: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
0: Ne csinálj!
2: Juli, mi történik a te reelszeded?
0: Mi van a reelszeddel?
1: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
0: A Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
1: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
0: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan.
1: Oh, jaj, nagyon jó!
2: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
0: Figyelj, Feri. Micsoda.
1: Szétnyomja a gyurmát.
0: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És valamivel szenved, valamivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy néztél ilyen videókat?
1: Hogy ne, egy időben én.
0: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
2: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
0: Egy ideig dobta, most leállt.
1: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
0: Ezt nem néztem, igen.
2: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó
0: de
2: volt.
0: De miért kezd el lólábat? Ugye?
2: Hát
0: hogy gondolkodik?
2: Rákattintottunk.
0: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát te is rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé. Fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
2: Te ott voltál.
1: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem
0: és kézed, hogy nincs meg semmi. Semmi. Tényleg nincs meg semmi.
1: Átfolyik az egész.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kezdődik a Tarka Harka Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta a rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
2: Tilos tüzet rakni erdő területeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehetséges, akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt a tevékenységet körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
1: Ma kezdődik a második Tarka Harka Fesztivál. 17 órától a település Manófalváját és a mezítlábas östvényt lehet elkészíteni Varga Eszti segítségével. Másnap főzőverseny kezdődik, délután a harkai értékekkel lehet ismerkedni, este pedig bulival várják az érdeklődőket. Vasárnap lesz gyerekműsor, traktortúra, sötétedéskor pedig még családi mozi is. Részletek a település közösségi oldalán olvashatók. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
1: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Kérdés, hogy szól-e a mikrofonom. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bocsánat, nem süllyedtünk el, itt vagyunk 6 óra után 23 perccel. Hát ez ilyen már nem kapkodós. Hello Juli, jó reggel. Ciao. Hangod is van, jó reggel.
5: Szevasz,
4: Juli. Hello Ferko, jó reggel.
5: Szevasztok.
4: És akkor most, hello nép. És akkor most menjünk el hírezni és reklámozni, mert hogy mindjárt
5: fél van. Itt vagytok mindjárt, buli.
4: Így van. Gyerekek, befértünk, itt vagyunk, felszálltunk. Itt még egy kicsit itt küzdöttünk mindenféle dologgal, ami nem technikai volt. De megérkeztünk. Gyuliska, másnaposan? Mi újság? Oda tetted? Egyedül barangoltál, vagy mi volt?
6: Az volt, hogy megérkeztem kettőre. Akkor gondoltam, hogy ezt megünneplem egy gin tonikkal.
4: Egyedül?
6: Igen.
4: Feri még sehol.
6: Akkor utána megfröttem, akkor gondoltam, ezt is megünneplem egy itallal. Akkor utána rájöttem, hogy ez nagyon szánalmas, hogy egyedül iszom. Ez annyira szánalmas volt, hogy megint megünnepeltem.
4: Ne csináld, a legkirályabb dolog. Engem, mikor fölhívták, hogy már hallottam a hangod, hogy alakulsz. Tehát akkor gondolom, hogy jól vagy, vagy bulizol, vagy?
6: Igen, és akkor egy darabig ücsörögtem ott a teraszon. Fölmentem a szobába, visszajöttem, akkor megint ittam egyet, és akkor utána bejelentkeztek ilyen barátok, elindultam mindenfelé, és akkor találkoztam haverokkal, akikkel lementem Balatonpartra inni, és aztán jöttem vissza, és helyi erőkkel is még bementem valahova.
4: Ilyen ez, hogy egy gyerekes anyuka egyszer kiszabadult, tudod?
5: Elvitték a kis asszony gyerekek.
4: Elrabolták.
6: Úgyhogy
4: ez a helyzet.
6: Hosszú volt az este.
5: Aha. Érted, és én vagyok az alkoholista a csapatban, aki itt se volt, ült otthon a fiával, és hamburgert sütött neki. Mivel senki nem írt egy rohadt üzenetet se, hogy gyerekek, akkor 7-kor a kocsmába, vagy valami. Én hazaértem, mondom, a kettesben voltunk a gyerekkel, ott, és maradtam, és én most reggel jöttem. Köszi, csak, hogy szóltál,
6: én
5: Juli.
6: Én csak vártam.
5: Igen. Balást föl tudjuk hívni, hogy mikor én színe Balázs.
4: Én hívtam. A rendkedvét hívtam, még a mai adással kapcsolatban kértem valamit, de már hallottam. Te már mondom, alakulsz így ebben a
5: gyerekek,
4: formában.
5: Gyerekek, hát jár van ki az, aki ilyenkor nem iszik egy uszkve tíz italt, ugye, Juli?
4: Nem. Persze.
6: Egy idő után nem számoltam. De milyen sokan vagyunk, hát nem is gondoltam, hogy ennyien leszünk.
4: Köszönjük szépen.
5: Örülök, hogy legalább a műsor résztvevői hisznek saját magunkban.
4: Hátsó sorban is nagyon optimisták, még integetnek, még ott küzdenek a felszállással. Gyerekek, ez ilyen áldogálós, viszont végig árnyékban vagytok. Tehát arra gondoljatok, hogy ezek az új kompok, ezek már segítenek abban, hogy senki ne kapja a hőgutát. Mert hogy már a holnapra mondják egyébként a legmelegebbet, úgyhogy itt árnyékban tudtok majd folyamatosan bulizgatni. És még mindig vannak beszállóink? Meddig van beszállás? Hétkor indulunk, tehát a későn fekvők, vagy akik így szépen érkezgetnek, még mindig fel tudnak szállni. Szép ez a kompesz, mert tavaly is megállapítottuk.
5: Nagyon
4: ugye, jól?
5: Menő, és a felső rész az meg csuda jó, de oda jól nem szabad ki. Fölmenni. Igen, hát fölfele. Nem fogjátok meglátni.
6: Eredetileg ugye az volt a terv.
4: Te gerjedsz, Juli. Csak mondom a technikusainknak,
5: hogy...
4: Több mindenre, igen, de hogy a Juli mikrofonjával csináltok, létszi valamit, igen.
6: Hát ugye eredetileg az volt, hogy félkor kezdődik a beszállítás, nem?
4: Csak annyira erőszakos tömeg jött, hogy gondoltuk, hogy vagy meglincselnek bennünket, hogy beszállítjuk őket. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de igen, elvileg félkor jöttek volna, de jöhetnek. Szóval ezért vagyunk itt, nincsen.
6: Megnyitottuk a kapuk.
4: Megnyitottuk a kapukat, jöhet.
5: Ki az, aki legelől állt a sorba? Ki volt az első? Ki volt a te? Mikor álltál ide?
7: Éjfél.
6: Nem.
4: Jó. Na, ezt majd a következő megszállásban kinyomozunk. Jön a lici, tudod, évfél, nem? Három napja itt állok. Haza se mentem tavaly óta. Találjuk egy ilyet, aki ez...
6: Enyém a komp.
4: Így van. Na, gyerekek, jól van, 7 óra, akkor szépen kihajózunk. Jó, ezt már tegnap ugye átvettük, hogy itt van Juliska, reméljük, hogy ez semmiféle rossz ómennel, süllyedéssel, ütközéssel, szaposok elütésével nem jár, de ebben nem is hiszünk, nem hozol te nekünk bal szerencsét.
6: Megvudoztattam magam Uriel Gellerrel.
4: Igen. És Viki is befutott közben, már látom, úgyhogy Viki is zenélget majd itt nekünk. Lehet, hogy a hírek alatt, lehet, hogy a zene alatt, ezt majd még kitalálgatjuk. Szóval, hogy érkeznek a srácok, és ugye a BSV fog majd koncertezni, Metzger Viki közben zenél. Úgyhogy egy ilyen kis muzsika, Bogi is érkezik, igen, kicsi muzsika, kicsi beszéd, pici játékok, és aztán hirtelen el is illan ez a 4 óra, mert hogy 10-kor pedig már jövünk ki. Akkor-e valaki kiszállni Tihanyban, vagy van-e ismerőse, aki beszáll esetleg Tihanyban, mert akkor elengedjük ezt a tihanyi fordulót, mert mindig megállunk, de semmi nem történik. Pedig, senki nem akar kiszállni.
5: Pedig Tihanyban vezetett Balázsi Gyula turnét fogunk tartani.
4: Igen.
5: Megállunk, fölsétálunk.
4: Igen, igen, igen, igen. Gyorsan megállunk, megnézzük, hogy mi az az építkezés, amit félbehagynak, soha többet nem fogják. Igen, az a tiétek is, úgyhogy együtt fogjuk megnézni.
6: Így, így.
4: Abba a ti pénzetek is, abba ugrunk, a ti pénzetek is benne van.
5: Ugrunk egy csengést a medencébe, azt mondjuk, köszönjük.
4: Megnézzük bizlát. A fél hegyoldalt, ahol kivágták a fákat, emlékezünk egy pillanatra Balázsi Gyula emlékversenyel, és utána jövünk vissza. De jelezzek a kollégák, hogy azért meg kell állni. Tehát ez egy ilyen hivatalos megállót ihanyba, úgyhogy még ott bekapunk már, hogy így beveszünk valamit a hajóra. Jó, felveszünk valamit.
6: Ez egy menetrend szerinti komp.
4: Menetrend szerinti komp, hogy van néhány megállunk, amit végig kell nyomni. Jó.
6: Csináljatok ott hátul helyet, hogy az autók be tudjanak állni.
4: Gyerekek, a tihany, oda megyünk, ahova mondjátok. Tehát mi az útvonalban nem szólunk bele. Na, hát hogy elillant ez a fél óra, gyerekek?
5: Hát hiába, ha sok a téma, érted, ha sok a pörgés, akkor meg is vagyunk.
4: Hogy elment ez a fél óra? Jó, helyszíni játékosaink lesznek majd. És azért vannak nekünk közben nyereményeink is, apró, könnyed kis nyári játékok. Több szponzorral, több nyereménnyel érkeztünk, úgyhogy majd mondjuk ezeket, lehet ezekre jelentkezni a csajoknál, hostess lányoknál, mert hogy közben egy kicsit játszani is fogunk, úgyhogy tudtok arra is jelentkezni. Jó? Most csatlakoztam be, Júlia WC-ről jelentkezett be, kicsit még visszhangzik, dolgozunk rajta, mi is halljuk, köszönjük szépen.
5: Az ital mindig ezt csinálja a hangjával.
6: Igen, kérdezik, hogy mi ez a sok muslince körülöttem.
4: Igen. Látunk mindenkit, de online, kérlek hívjátok fel a lányok figyelmét, hogy nyugodtan monokiniszetnek. Köszönjük szépen, figyeljük az online-t. Igen. Követlek benneteket majd a Lady Balatonnal. Üdv B. Gyula. Ez is ebben a formában nagyon megy. Itt állok a nyíregyházi állomáson. Kazikám, téged nem valószínű, hogy föl fogunk tudni szedni. Jó, ez egész biztos. Azt mondja, hogy a héten egy kicsit megette a nagyot, ezt nem is tudom, hogy ez mire vonatkozik. Jó, ránézünk majd még a Viber üzenetekre is, fekete-fehér igennemre lehet jelentkezni, helyszínről választunk.
5: Helyi lesz. Jó.
4: És akkor 7 órakor neki vágunk és elindulunk. Jó?
5: Jó!
4: Judit integet, álljunk föl. Ebből például álljak föl. Jó, hát
5: de
4: fölállok
5: most
4: mindjárt. Én másodpercet arra
5: indul, ha föláll, arra indul a komp.
6: És énekeljük el a himnuszt.
4: Igen, jó. Gyerekek, fél hét múlt, egy perccel jövünk mindjárt. Jó, senki sehova, itt vagyunk rögtön a játékkal. Jövünk a hírek után.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor
9: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Idén is Fertőhomoki falunap június 27-én szombaton. 16 órától zenés, szórakoztató műsorok. Várt titeket Brand Nyúl, Vidám gyerekbulia, este 8 órától Cipő emlékzenekar, Bódi László emlékműsor nagykoncert, show és látványeffektekkel, majd fergeteges bál a repetával. Házias ételek, szentkői sörök kóstolása, családi és gyerekprogramok június 27-én Fertőhomokon.
14: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
15: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
14: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
16: A Sopront Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
17: A Cherry Sopron ajánlata All-in. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
18: Carnet for Top Kft. Sopron, Győri út 40.
19: Költözne? Hova? Lignova!
20: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
21: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
22: Indul a Sopron Fest a Thai Express, Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express, Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
23: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós iskolánál. Nálunk a sikeres kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
24: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
1: Madeinwood.shop. Reklámot hallottak.
3: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Átadták a Fusion kreatív műtermét. 5 éves a zöld sarok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Egyetemen szerdán átadták a Fusion kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta faközépülete. Az egykori matematikai és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült. Az új épületbe a faipari mérnöki és kreatívipari kar kreatívipari intézete költözik. Az átadón Fábián Attila rektor kiemelte, a beruházás egyszerre őrzi az egyetem hagyományait, és mutat utat a fenntartható jövő felé. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és Gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borsíta indul ma 17.45-től. A résztvevők egy este alatt három különleges soproni pincészetet látogathatnak meg, miközben közösen tesznek egy nemes célért. Pincénként 2-3 bort kóstolhatnak meg a séta során, miközben megismerhetik a helyi borászatok történetét és különlegességeit. A látogatók a részvételi díjjal a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági és közösségi céljainak megvalósítását támogatják. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében, a tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni és grillezni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
25: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hogy elrepült ez a második fél óra is, kérem szépen? Hogy elrepül itt az idő? 3-4 hét múlt. Pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Mondtuk, hogy ez lesz, gyerekek. Mondtuk, igen. Sok zene, sok kevés játék. Nem, sok játék, kevés beszél. Ez
3: nagy gyerek, sok ember.
1: Igen, de már Viki zenélt egy kicsit, és jön 7 órakor, üdítőbb, mint a hírek. Úgyhogy, játszik mégis, hát aztán jönnek a srácok, majd de csak szigorúan kihajózás után, ez a helyzet.
2: Na. Így van, csak ingóhajón tudnak zenélni. Milyen érdekes, amikor egy tóban van víz.
1: Ugye? Mit szólsz, Feri? Nézd meg! Látod?
2: Már életben, hogy nekünk nem jutott.
1: Azok ott hajók, azok madarak, azok evező emberek, ott fürdenek néhányan. Látod? Így néz ki egy tó, ez Feri. Biztos, nálatok mi a helyzet?
2: Ezt vetítitek. Igen, ez nem lehet. Az igazság az nem ilyen. Itt nálunk Velencén.
3: Ez a nádas még a vízben áll.
2: Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen.
3: Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen

0: Egyébként milyen sok víz van?
1: Hát ne, azért ez csalóka, nem? Itt most két részre osztott a Balaton. A déli partiak gyönyörködnek a naplementében, igen, és minden nap elmondják, hogy de jó, itt vagyunk délen, viszont nincs vízük. Az északiak nem látják a naplementét, viszont 3 méter besétálnak, és ugyanúgy nyakig ér a víz. Hát vagy naplementét van, vagy vized van. Nálunk a déli parton már most eddig ér a víz, kb. 30 centi hiányzik belőle. Tehát az nagyjából nyár végére Feri Velencetavi besétálását fogja hozni.
2: Úgyhogy ott jövünk. Jobbak vagyunk, igen, nekünk nyár elejére, igen, van ilyenünk.
1: Mi poroszkálva a mederből nézzük majd a naplementét. Az északiak nem látják, viszont tudnak fürdeni. Tehát itt most mindenki osztozik valamit. Megosztjuk a terheket.
0: Figyelj, tegnap megfürödtem. Először a szezonban.
1: A héten. Először a héten, és először a szezonban. Igen, és?
0: Odébb löktöstem egy-két döglött halat.
1: Az mindig van.
0: De nagyon kellemes, tehát még tök udítő, és még nem tudom, hány fokos.
1: Hát, ez megint attól függ, hogy hol fürdesz, itt már ilyen 27-28 körül van.
0: 27,
1: igen, mert hogy kicsi jó a mélység, ugye, ez a 20-30 centi, azért ez viszonylag gyorsan felmelegszik.
0: Szóval nagyon kellemes volt, kicsit áthűtöttem magam, aztán kijöttem,
1: jó, de akkor már részeg voltál, úgyhogy teljesen mindegy, ilyenkor már nem érzed a hőmérsékletet.
0: Utoljára szerintem 5 évvel ezelőtt fürdöttem Balatonban.
1: De hol, mint hol élsz? Vagy mi, hol,
2: nem jársz ilyen helyekre?
1: Mi? De most azért úgy csinálsz, mintha nem tudom, való az Atlanti óceánban lennék, hát azért a Balaton azért az nem egy.
2: Ráadásul tavaly voltunk ugye DJ Otén. Én úgy emlékszem, hogy...
0: Most igen, na, akkor, hát azért... kerti partiztunk, akkor nálad, akkor be is mentem, igen. De hogy egyébként egy csomó olyan ember van, aki Magyarországon él, de hogy nem nagyon jut le a Balatonra.
1: Igen.
0: Nem vagyok én.
1: De jó.
2: Olyan messze van, mi 100 kilométer.
0: Előbb jutok el Tesszalonikibe.
1: Igen, de akik mondjuk eddig a Velencei tóig mentek, és azért nem jöttek a Balatonhoz, mert nekik elég a tó, ők ne jöjjenek, tehát álljanak meg ott ugyanúgy nyugodtan.
2: Nektek mi el vagyunk. Kellenek,
1: mi nem veszük át a Velencei taviakat, ők ott nyugodtan poroszkáljanak a korzók, kicsit menjenek a mederbe.
2: Van még vízünk, nem sok, de van.
1: Igen. Kérdezi egy hallgató, hogy annyi, hogy láttátok, hogy egy bepárásodott ablakú gőzölgő autó a raktérben furcsán imbolyogni? Kérlek, hagyjátok Jacket, hogy fejezze be Rócz. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Itt ki ez az egyszemélyes közönség, aki mindenen nevet, de még ha közlekedési híreket mondok, jövök akkor is. Igen, mert hallom, hogy visszajövő. Hogy
2: te vagy az?
3: Igen, én
1: neked minden mindegy. Megérkeztél az első sorba, és itt vagy.
3: Pontosan.
1: Mióta álltál sorba, vagy előre verekedted?
3: Egy óra.
1: Hajnali egy óta?
3: Nem, most fél hat.
1: Fél hat, jó, azt hittem, hajnali egy.
2: Nem álltok, de nem előálltál, hanem legalább középen.
3: Igen, így van.
2: Ja, és akkor előre arcoskodunk, mi?
3: Így jött ki.
1: Jó, honnan lehet.
2: Honnan jöttél?
3: Pest.
2: Budapest vonat?
3: Így van.
2: Bátor gyerek, az jó, ő fölszáll.
1: Jó. A felénél majd cserélünk, akik hátul vannak, előre állnak, hogy lássátok a BSV-t és a Vikit közelről, akik elő vannak, meg majd hátra vennek. Jó, tehát cserélünk egyet. Három játékunk van, Ferko?
2: Annyi, pontosan három nagyszerű szponzorjátékunk van, irgalmatlanul izgalmasak lesznek. Azokat a lányokat várjuk elsősorban, akiken van fürdőruha. Ott van már integet is, de szeretlek, köszönjük, egy játékosunk van, mindössze, nem baj. És van egy fekete-fehér igen nemünk is.
1: Van csaj, aki fürdőruhába jött.
2: Igen. Hát miért ne lenne? Hát
1: tegyétek fel a kezeteket,
2: van.
1: Csajok. Ti konkrétan a játék miatt ez egy fürdőruhába jöttök? De jó arcok vagytok. Mondjuk ott középen már ilyen szauna jelleg van, tehát azt megértem. Ha elindulunk, akkor jönni fog a levegő. Jó, ha ájul valaki, az emeljétek ki a tömegből, tegyétek a szélére. Ott Feri majd fölébleszti.
0: És adjátok előre.
1: Jó? Adjátok előre.
2: Szájból szájba lélegeztetést vállalok fiúknál is.
0: Elmondtuk, hogy egyébként lesz olyan játék, amihez kell fürdőruha?
2: Persze.
1: Feri, ezt egyébként, ha nem olyan a játék, akkor is elmondja, hogy csajok, gyertek fürdőruhába. Tehát
2: ezért
0: mindenében. Viccelsz?
2: Nyáron Balatonon, miben? Nagy kabátba, gyere?
1: Igen.
0: Rádió egyes kitelepülés.
1: Igen. Itt vagyok a hajón, szerezzetek nekem, légy szíves, egy kávét. Majdnem 3 éves lányunkkal jöttünk, kell az energia. Köszi, Máté. Hol vagy, Máté? Elhoztál egy 3 éves gyereket? Ide? Hát te nem tudod, ez egy tömegrendezvény? Jó.
2: Ha figyelj, itt az ideje, hogy megtanulja a gyerek, hogy mi a buli. Ugye?
1: Ennyi.
2: 3 évesen.
1: Jó. Intézünk neked egy kávét, jó? Meg egyet a gyereknek is, természetesen. Jó? Kapsz egy kávét. Jó, az NDK-s inget, Feri. Gyerekek, már online vagyunk? Már látnak bennünket? Tényleg?
0: NDK-s.
1: Milyen NDK-s? Hát micsoda?
2: Édesem, ha te tudnád, hogy ez micsoda, te szerencsétlen.
1: Ezek azokról a madarakról az utolsó fotók, amiből Feri kért egy inget, amik meghaltak, amikor kiszáradt a Velencei tó, és Feri így emlékezve rájuk még csináltatott magának egy utolsó. Ezek a madarak már nem jöttek. Ezek már nem jöttek vissza Velencei tóra, mert már nincs hol nagyon fészkelni.
0: Nem, ezeknek a lába beleragadt az iszapba, és beleszáradt, és már nem tudtak többet felszállni.
2: De szájból szájba ittatjuk őket, hogy túléljék, ha esetleg kiszabadulnak, akkor süty!
1: Igen.
0: Tartsd őket életben.
1: Még mindig szúrható a menyecske, kaptuk SMS-ben. Én szerintem ez valószínűleg nekem jött, de én nem veszem magamra.
2: Én is azt gondolom.
1: Jó, kapunk ilyen random üzeneteket, de ezzel nincs baj. Jól van, gyerekek, jelentkezett valaki játékra? Van jelentkező? Kérdezem én a lányokat. Ugye ilyenkor mindig élőben szoktuk, úgyhogy ha valaki érez magában energiát, vagy játszana velünk egyet, egy ajándékcsomagért, meg szerintem van egy
2: plusz... Gyerek közelebb kicsit.
1: Van egy plusz eredményünk is. Ja, ott közben meg zajlik a normál forgalom. Aha, hello, srácok, jó reggel, ciao. Szóval, hogy egy játékosunk van. Jó reggel, ciao.
2: Mi a
1: kereszt
2: szívem?
4: Szia, Bogi vagyok.
1: Hello, Bogi!
2: De jó, neked kit választasz a játékban?
0: Bogi, te fürdőruhás vagy, nem?
4: Milyen játékra? Én fürödni jöttem.
2: Majd fogsz fürdeni is, mert ennek az a célja, ennek a játéknak, ha nem nyersz, akkor bevágunk a közepén a vízbe, jó?
4: Most
2: a rossz. Fekete-fehér igen, nem? Tudsz játszani?
4: Megoldjuk.
2: Ez az.
1: De bármi, milyen fürdésre jött? Ja, játék, ja, valamelyik játékról fürdeni kell.
4: Én fürdős játékra. Tök mindegy milyen, csak legyen.
0: Csak a lényeg, hogy levetkőzhessen.
1: Igen, csak a lényeg, hogy végre levessem ezt a rohadt felsőt. Magam. Annyira nyomja a bellemet, hogy levetném.
2: De most, ha fekete-fehéret játszol, akkor már nem játszhatsz másikba. Nem,
4: más szeretnénk. Akkor...
2: Más. Oké, ki az, aki fekete-fehéret?
1: Azért ez is ritka, hogy dobják a játékot. Jó, de akkor viszont megjegyzünk téged.
0: Gyere előre,
1: jó? Fehérbe, gyere előre. Fürdőruhás kislány, tegyétek el akkor egy játékra, kérlek benneteket. Jó? Fürdőruhás kislány, akkor ne hiába jelentkezzen.
2: Jézusom, hát ti hányan vagytok?
1: Hello!
4: Linda!
2: Hello, Linda!
1: És tényleg azt mondtad, hogy jó napot? Hallod, Feri, ez neked szólt?
2: Nem.
1: Ezt is, meg, hogy az, mert hogy már máshol lemagáznak, az egy dolog, az ott már én is hozzám szokva, hogy még a műsoron belül is kapunk egy magázást. Ez így...
4: Én mindig így kezdem.
1: De semmi baj, te jól nevelt vagy a Feri öreg. Tehát
2: ebben abszolút... Nem, már rád nézett, te engem cseszikes.
1: Feled abszolút nincs, hogy tök cuki vagy. Hogy hívna?
4: Linda.
1: Lelo Linda, kivel jöttél? Hát neked még szülői kísérleted van, nem? Vagy...
4: Anyukámmal, meg a barátnőimmel.
1: Anyukád és a barátnőimmel. Jó, de anyádat már való hátra elállítottad. Anya, nem. Anya, ne gyere, majd én megyek egyedül.
4: Igen,
1: jól van.
0: Szammersbupultnál.
1: És Metzkerviki, BSV, mindenki, vagy csak úgy első, neked első hajózásod, te nem voltál még velünk, hogy voltál?
4: Nem voltam.
1: Velünk még nem voltál. Jól van.
0: Velünk még nem hajóztam.
1: Oké, de nagyon kis, hányadikos vagy?
4: Hatodikos.
1: Kitört a nyári szünet, akkor már nyugi van. Jó, sulis kérdésekkel nem fogadlak.
2: Most még jöjjön, hogy és milyen lett a bizit.
1: Jaj, nem, igen. Anyád posztolta a bizit, inkább mondd el azt. Nem posztolta a bizit anyád, nem rakta ki, hogy milyen ügyes vagy.
4: Ja, nem.
1: Jó. Nem, az a szülő, aki bizit posztol, a pokorra velük, de tényleg. Tehát azt nem is értem. Megint belefutottam néhányba. Nem posztoljuk a gyerek bizonyítványát, nem?
0: Miért?
1: Ha azért nem, ha jó, akkor meg nem villogunk, hogy jó szülők vagyunk.
2: Nem, ha szar, akkor posztolhatod. Büszke vagyok a ketteseidre, kicsim.
1: De nem, ha szar, akkor a gyereket hozott kellemetlen helyzetbe. Ha jó, akkor magadat futatod, hogy milyen jó szülő vagy. Nem is értem, ez komolyan mondom.
0: De ez egy közös siker, egy picit.
1: Nem, ez a gyerek sikere. Hát azért ő ment be.
0: Hát azért, hogy tudnád, hogy neki mennyi meló volt benne.
1: Jó, van egy kis meló a szülőnek is, igen. Linda, figyelj ide, kivel játszanál? Kit választottál?
4: Veled, Balázs.
1: Velem?
4: Igen.
1: Tényleg? De én élőben nem vagyok túl erős. Tegnap 4 másodperc alatt mondtam ki a tiltott szót.
0: Hát ezért megy rád.
1: Jó. Oké. Okay. Jól van. Játszunk egyet akkor, jó? Na, de várj, jó játszol? Jó játékos vagy? Játszottál?
4: Hát,
1: vagy?
4: Igen.
1: Jó játékos?
4: Úgy közben szoktam játszani anyukával.
1: Tehát a Ferit lemagázod, engem megalázol egy játékban. Jó, még Juliskának is szánjál valamit, és akkor hármunkat rendbe raktál. Na, mehetünk.
2: 3-2-1, tessék!
1: Linda, jól mondom?
4: Igen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: Mi történt, kicsi?
1: Köszönöm. Ne arra úgy adok, gyerekek, néha még azért tudok jó lenni. Nagyon ritkán, mert már nagyon ki vagyok égve, de néha még azért oda tudom tenni magam. Linda imádlak, nagyon cuki vagy, köszönöm.
2: Linda, is mondom a legfontosabbat, nézd hátra, a barátnőd végig fölvette az egészet.
1: Igen.
0: Kerül az Instára.
2: Gyerünk, TikTok, Insta, ami
0: mindenhova.
2: Van.
0: Mindenhova.
4: Én meg sokba jöttem.
1: Csak bosszút állok a Ferkóért, hogy kapott egy jó napot, ott hámadom, itt valamit csinálni kell a feltörekvő fiatalsággal. Linda, nagyon cuki vagy. Ha átengedted, hanem nekem ez megcsinálta a napomat. Borzasztó lett volna még egy ilyen fiatal lánytól. Még el is vernek minket fekete fejbe, és meg vagyunk. De cuki vagy, jól van. Érezzétek jól magatokat. Kapsz azért egy ajándékcsomagot, jó?
4: Köszönöm.
1: Adunk neked egy ajándékcsomagot. Ne izgulj, mire visszamész a suliba, addigra elfelejtik ezt a hanganyagot, jó? Úgyhogy nem fogod fél óránként megkapni valamelyik.
0: De majd a barátnőit felelevenítik, nyugodjon.
1: Igen. Puszi, jó mulatást, érezzétek Köszönöm. Jól magatokat. Köszi a játékot. Ciao. Na? Az köszön, a gyerekek, köszön, az öreg, ugye? A másik azért, még villanunk.
2: Igen,
1: ez milyen durva, hogy már erre kell alcoskodni, hogy egy 13 éves gyereket levertél. Tehát ennyi maradt a hírnévből, hogy örülünk annak, hogy 13 éves lányokat levertél.
2: Nem akarom visszarántani az ünneplést, de tegnap ugyanennyi idő alatt mondtad ki te is.
1: Egyébként igen. Annyi, hogy most a Gyurit előbb nyomta a kezembe a kávét, tudod? Anna 7 óra akkor hozza, van, amikor most volt idő felszívódni. Na jó,
2: na
1: van.
2: Na kell még valami, Linda!
1: Annyit írtak, ebből is tisza szavazó lesz. Nem, hát már az gyerekek, a korából kifullog. Jól van. Oké, na, induljunk akkor el szerintem de lassan, verse, jó? Viki nem sokára újra érkezik, mert az első dalát szerintem ki is adjuk, csak hogy hallja mindenki, aki nincs elünk. És így fogjuk majd csinálni, ha jönnek a srácok és zenélnek, ugye élőben játszik a BSV, akkor az első dalt mondom azoknak, akik ugye nincsenek velünk, hogy online ugyanúgy tudjátok nézni, hallani, és aztán jön csak a hírek és a reklám, tehát az első dal, ami megy itt a színpadon, az mindig szól élőben is. Jó, úgyhogy ezt meg tudják azok is hallgatni, akik nincsenek itt velünk. Mit akartál mondani? Bocsánat.
0: Azt hittem, hogy versenyzünk a szomszéd kompat.
1: Az elment, nem. Az meglógott.
0: Meg egy SMS, hogy Balázsnak már csak ez jutott.
2: De kapitány úr, indulhatunk mi is.
1: Így van, kapitány úr, elindulunk, jó? Vérengzés volt, Tibi azt írja. Igen, vérengzés. Jövünk mindjárt, jó? Metzger Viki a színpadon, ő muzsikál, aki egy kicsit úgy érezni, hogy mozogna, táncolna nyugodtan, és aztán szerintem 7 órakor mire visszajövünk addigra. Ki is futunk, úgyhogy hajrá. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra közben, azért ha láttok közlekedési híreket, azokat küldjetek, mi pedig jövünk vissza mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor
9: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
13: Önnek a Protexin kell.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
17: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja a pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
18: www.newmed.hu.
17: Foglaljon időpontot még ma.
19: Birodombay Bárka. Nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
20: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
21: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40. www.fortop.hu.
22: Made in Wood.shop.
17: tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor madeinwood.shop.
3: Madeinwood.shop.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
22: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedaqur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
20: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
24: 800 darabos készletből válogathat.
23: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
25: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
26: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
27: Reklámot hallottak.
28: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Idén is lesz napközi tábor Sopronban. Japán napot tartanak szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén július 6-tól augusztus 14-ig lesz Sopronban napközi tábor a soproni lakcímmel rendelkező vagy tartózkodási helyen rendelkező gyerekek részére. Az előtte lévő két hétben, illetve az azt követő két hétben pedig az iskolák saját maguk biztosítanak felügyeletet, ha ezt valaki igényli, mondta el Marek János, a soproni tankerület központ vezetője.
30: Elsőtől 8. osztályig jelentkezhetnek gyermekek. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekek jelentkeznek, felső tagozatosok ezt a formát már nem nagyon veszik igénybe. Maga a nyári napközi az teljesen ingyenes, a programok teljesen ingyenesek, ha fagyit esznek a gyerekek, az is ingyenes. Egyedül az étkezésért kell térítési díjat fizetni, de a szabályok ugyanazok, mint tanév közben, tehát ha valaki kedvezményesen étkezik, akkor itt is kedvezményesen étkezik. Napi háromszori étkezést kapnak egyébként a gyermekek, minden más ingyenes.
29: Japán napot tartanak szombaton Sopronban. Sopron városa és Kazuno közötti testvérvárosi kapcsolat ünnepén előadásokkal, bemutatókkal, kreatív foglalkozásokkal, kiállítással és anime filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők már 10 órától a Liszt központban. A japán nap programjai ingyenesen látogathatók, a filmvetítések azonban jegyvásárláshoz kötöttek. Részletek a prokultura.hu oldalon olvashatók. Pályakarbantartási munkálatok miatt ma 20 óra 15 perctől június 29-e hétfő reggel 4 óráig a Wien-Hauptbahnhof Ebenfurt-Sopron Deutsch-Kreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. Az érintett vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Neufeld-Anderlejta és Wampersdorf állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és Gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
29: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütés pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike,
1: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
2: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
3: Telefon, telefon. Adjátok előre nekem. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánunk, szávasztok, csak mi intézzük itt a dolgokat. Gyerekek, annyira süt a nap, hogy konkrétan nem látom, hogy mennyi az idő. Nem tudom elmondani, de mindegy.
4: 7 óra, 10 perc, segítek.
3: Köszönjük szépen. Milyen az árnyékban, jó?
4: Jó,
3: jó király, jó nektek.
4: Nézzétek
3: jó,
4: meg.
3: Nem kell mindig jól járni.
4: Ez a rendes műsorvezető. A közönség árnyékban, ő meg szív a napon.
3: Azonnal támadjuk meg a kapitányi fülkét, mert nem tudom, mi az irány, forduljuk. Ez nagyon durva lesz. Reggel 7 óra, akkor ez van, akkor ez itt nagyon, nagyon durva lesz. Szóval 7 óra után valamennyi. Gyerekek, valamennyivel. Annyit írt valaki, nagyon szeretem az üzenetét, engedjetek ki cigizni. Valahol megszorult ő egy kicsit középen. Hallani, látni minden, gyerekek?
4: Hallatok, hallasz minden?
3: Láttok, jó, jól van, jól van.
4: Nagyon jó, te is hallasz?
5: Abszolút.
4: És látod a Balást?
5: Hát mondjuk elég kicsi, nehéz.
4: Egy pici.
3: De az, igen.
4: Igen, más is, de
3: ezt az előéletet.
6: Sokan személyre vetették már.
3: Ezt sokan mondják a szakmában, sajnos ez igaz egyébként. Nagyon szívesen vitatkoznék, de
6: hát más ugye, kontextusban
3: is. Igen, az csak legenda, amit hallottok. Ez az igazság, ami most elhangzott valójában.
6: Te terjeszted.
3: Jó, Ferenc, ne aggódjál, hogy mi barnulunk. Te nyugodtan áldogáljál ott az árnyékban.
4: Ki lehet jönni a barátaink közé, érted? Nem kell ilyennek lenni.
3: Van nem kell antiszosznak lenni.
4: Van egy csávó mellettem, aki végigmondta a szignálunkat, képzeld el. Tehát a mostanit,
3: ja,
4: most. A beköszönő szignált el tudod mondani fejből, vagy csak akkor, ha csak megy?
7: Ha együtt megy, akkor.
4: De akkor végignyomod. Üvöltötte, hol van Kevint, minden benne volt.
3: De jó vagy.
7: Kit érdekel, Kevin, mi itt vagyunk, ez a lényeg.
3: Ennyi, igen. Honnan jöttél?
7: Nagykanizsáról.
3: Csak azért most ide Nagykanizsáról.
7: Így van, csak miattatok a lányokkal.
3: A lányokkal.
6: Hol vannak a lányok? Csak
3: hol vannak a lányok?
4: Hello.
3: Ja, látjuk a csajokat is. Hello, ciao. Egyébként munka lett volna? Vagy csak kivetetek egy szabit? Vagy szünet van?
7: Hát ez pont jól jött ki, úgyhogy most nincsen majd munka.
3: Aha.
7: Úgyhogy ez.
6: Meddig
4: a lányok beosztottak? Vagy...
7: Hát ezt most így...
3: Nem, eszkortok, tudod.
4: Jó, oké. Okay.
3: Az mekkora lett csávó, volna. Az mekkora lett volna.
4: Tényleg, vele jársz furagusztus. Na minden.
3: Mégse jöttem. Mégse jöttem.
4: Jó, és a harmadik, ő beszállni? Vagy, ja, bocsánat.
5: Én meg itt vagyok, a Steve.
4: Te vagy a Steve?
5: Én vagyok a Steve.
4: De a Steve egy fiú név.
5: Tudom.
3: Jó, ez ma már... Figyeljetek, ez ma már egy ilyen világ. Tehát ő lány, de Steve-nek hívják. Steve, de lány.
6: Miért vagy te Steve?
5: Hát a párkapcsolatokba, amikor kettő ember elmegy valahova, ott a harmadik ember a Steve.
4: De bunkó vagy, ezt se tudom, én se tudtam. De tényleg úgy hívják a párkapcsolatban a harmadikat, hogy Steve?
6: Én gyertyatartónak.
4: És ha lány...
3: az van, hogy megint boomerek vagyunk. Nem, szóval baj, az van, hogy legalább... megint nem ismerünk valamit, amit nálunk 15 évvel fiatalabbak használnak.
4: De legalább
3: megtanuljuk,
4: vele. Gyerekek, ki emelje már föl a kézét,
3: aki ismerte ezt a Steve-et. Ki tudta a Steve-et?
5: Kérdezzétek meg mindenki. A Matyit a BSV-be.
4: Ja, hogy ő tudja, ja, a Steve-et.
3: Jó. Figyeljetek, ti azért jöttetek,
7: hogy... Ez mi nekem is új volt.
3: Igen, azért jöttetek, hogy rúgdossatok
6: mindent.
4: Beledoblak a vízbe.
3: Igen, igen, igen. Jó, közben egyébként úgy látom, hogy megérkeztünk Tihanyra. Most akartam egy komolyabb készpénzösszeget felajánlani a kapitánynak, hogy bármilyen irányba csak fordítsa el a hajót igazából. De közben gyorsan átértünk a másik oldalra. Úgyhogy Tihanyi beszállóinkat, kiszállóinkat egészen nyugodtan várjuk, senki nem fog természetesen megmozdulni. De nyugodtan.
4: Az előbb a fekete-fehér igen nem játékos, igen? Hol van? Csak meg kicsim, elhagytad az ajándékcsomagot, jó?
3: Látod?
4: Nézd meg, Feri bácsi, milyen rendes.
3: Látod?
4: Idős korára eljön idáig.
5: Tessék?
4: Semmi egészségedre, hagyd a picsába. Mi van ma így, gyerekek?
3: Semmi, senki nem miattunk jött, Feri, ez van.
8: Én szerettem volna veled találkozni Brüsszben, amikor Brüsszben jártatok.
4: Igen, és írtál?
8: Igen.
4: Ott volt a béka, az a baj, pedig bármi lehetett volna. Lehet, hogy ma én vagyok az apukád, kicsim. Mi? Te vagy az apja?
7: Én!
4: Gratulálok!
3: De várjál, te mi volt? Te mentél Brüsszbe?
4: Mi mentünk a békával Brüsszbe egyszer.
3: A Brüsszbe, de van egy nagyon jó film is, ami ilyen.
4: Igen. Bocsánat, ez a mondás, ugye, egyébként tényleg nagyon jó a film, de ezt már elmeséltem, hogy karácsonyra kaptam ezt az utat, és ugye földíszítettük a fenyőfát, meg minden hajnali egy órakor azt mondja a béka, hogy megnézzünk egy filmet. Mondom, biztos nem. 5-kor a Soma itt fog állni, rángatja a fejemet, hogy gyere, izé, apa, mert megjött a Jézuska. De ezt nézzük meg, mert ez egy nagyon vicces film. Na most a Brüssz című nevű film, vagy nem is tudom mi a pontos címe.
3: Igen, Brüsben, igen, In Brüsben, de nagyon jó film.
4: De hát viccesnek nem mondanám.
3: Igen, igen, meghalnak benne, kiesnek környokból, gyilkosságok vannak benne, igen.
4: Ugye ezt néztük meg, és akkor én mondtam, hogy te teljesen hülye vagy, Béka, hogy itt hajnalban ezt nézzük, de az volt az ajándék, hogy elmegyünk Brüsbe, és te akkor rám írtál?
8: Igen, szerettem volna veletek találkozni, aha.
4: És akkor érte, mit csinálsz
6: Brüsben? Jött egy ilyen
4: e-mail, hogy
8: hát ott születtem.
4: Hallod ezt? Hallod. Oda néz, Brüsbe, miért jöttetek ide vissza?
8: Mert jobb itthon.
3: Jaha! Na, megjöttek. Köszönjük a sziszások. Köszönjük szépen, megint itt vannak. Mindenhova beszivárognak.
8: Hogy lennénk itt, ha nem költözünk haza, nem?
3: Hát egyébként haza is jöhetetek volna, akár egy nyaralásra, egy kitelepülésre, de akkor úgy döntöttetek, hogy elég külföldből hazajöttök.
8: Olyan is volt, Balázs, de az nem olyan, mint itthon élni.
3: Hát az tök más, persze.
6: Az biztos.
3: Abszolút.
6: Az
3: nem. Nagyon ritka ezt hallani, hogy valaki úgy dönt, hogy külföldöt megpróbálja, de majd azért hazajön. De hogy ez itt tényleg azért általában azt szokott lenni, hogy gyerekek, nagyon jó maradunk. De akkor örülünk. Úgy is fogyunk, úgyhogy tök jó, hogy megjöttetek. Jól van, oké, megérkeztünk közben Tihanyban, itt elvileg valamit mi beveszünk. Már nem úgy.
4: Igen?
3: Elvileg
4: nekem ez nincs a szerződésben.
6: Ez később jön.
3: Megérkeztek a dílereink, adjatok nekünk 5 percet, gyorsan átveszünk egy-két cuccot, és utána hajózhatunk. Teljesen másfajta hajózás lesz, fél 8 után.
4: Hello, Steve.
3: Még vidámabbak vagyunk.
6: Jó, ezt nem mondtuk, ez egy technohajó.
3: Igen. Nem sokára átalakulunk. És fél 8 után pedig játsszuk majd az első kis játékunkat is, ugye? Három játékkal készültünk, itt tárgynyeremények, 100.000 forint nyeremény, úgyhogy sok minden van, úgyhogy nem sokára játszunk. Igen.
4: Az első játékunkban az jelentkezzen, aki irgalmatlan mennyiségű grillkolbászt tud magába tönni, és közben értelmesen beszél.
3: Igen, nagyon fontos, hogy csak a száján, igen. Így van, Juskák, igazán, tehát ez egy ilyen... Nem egy korhatáros játék, tehát csak szájon keresztül. És mire kell a fürdőruhás, csajok? Mire kellettek nekünk?
6: Nem olvastad adásmenetet, ezek szerint.
3: De az ön...
4: Sőt, ott volt, amikor kitaláltuk a játékot is, hát mert lesz egy olyan játékunk, ahol ugye egyrészt medencébe dobálunk embereket, ez az egyik, ahol majd ki kell hozni a kis Summersbee-ket, a másik játékban, a DM játékban ott pedig naptejkenés lesz. Teljes testes naptejkenés.
3: Wow, nagyon jó.
6: És utána végig kell csúszni középen a tatton. És aki messzebb csúszik, az győz.
3: Igen. Épp téged nézlek, Bali, ha kitalálod, ki vagyok, ajándékot adok. Segítek, napszemcsiben vagyok. Ezt írta valaki. Mi hárman csajok, csak miattatok jöttünk Zalaegerszegről, hátsó sorban állunk. Adél, Gina és Luizi. Hol vagytok, csajok? Hol vagytok? Három lány. Ja, ott vagytok középen.
4: Azt szeretném csak mondani, hogy ennél a mondatodnál, hogy a napszemcsiben vagyok, volt egy csaj, aki nagyon gyorsan levette magáról, hogy nehogy azt hitt, hogy ő az.
3: Jó, ne törődjél vele, megszoktuk már ezt ebben
4: de
3: a formában.
4: Hol vannak Ginaik?
3: Való Brüsz környékén keresztben, ott láttam kezét. Lehet, hogy minden rájuk vonatkozik, az összes SMS-t ők írják, folyamatosan ők szólalnak meg, és az összes
4: de rohadt meleg van itt, nem szar nektek? Na mindegy, ki az? Te vagy?
1: Nem, de én is nagyon messzire jöttem.
3: Honnan jöttél?
1: Ikladról.
4: Iklad! Van.
1: A Szód mellett, Gödöllő.
3: Jó, most azt hittük, hogy bemondott, hogy Nagyvárad vagy valami.
4: Nyíregyháziak jelentkezzenek. Szóval hol a három lány, aki...
3: Luisa, csak keresd Luizát, Feri.
4: Luisa, hol vagy?
3: A tömegen, keresd Luisát.
4: Luisa, jövök, várjál. Ú, ez tényleg a legvége. Hello, Luisa, melyik az?
1: Én vagyok a Gina, a szülő, anyuka, ők meg a lányaim.
4: Na szóval három hölgy érkezett. Három lány. Apát nem hoztátok.
1: Nem, ő dolgozik.
3: Ez a beszéd.
4: Ez az,
3: valakinek
4: meg...
1: Még otthon hagytunk egy picit, ő még csak 5 éves, őt nem hoztuk el.
6: Apával.
4: Egyedül van otthon?
1: Hát így hárman.
4: De a kicsi ő.
1: Nem, dehogy, a mamával.
4: Jaj, megnyugodtam, azt hiszem, az 5 évesen még ne hagyd otthon a gyereket, az még nem egy nagy dolog. Na, Luisa, hogy érzed magad, szívem?
2: Jól.
4: Nagy dumákat fogunk ma csinálni, ugye?
2: Igen.
4: Az egy szavas válaszok. Királynője Luisa. Szóval ő is itt van. Tényleg tele van a kom. Vannak italozó emberek. Jó reggelt kívánok.
3: Ki az, aki italcsempészet föl magával? Alkohol? Fölcsempészetek alkohol?
9: 0%-os akármicsoda.
4: 0-0-ás Summersbee.
9: A nevezője. Ő nevezne az evőversenyre.
4: A haverja elkezdte lögdösni. Jó, hát méretben mondjuk tényleg te vagy.
9: Csak rá kell nézni. Hát, hogy nézzetek rá. Hát ő a nyertes.
3: Arra született, igen?
4: Igen, de azt látom, hogy ti nem csak 0%-ost ittatok.
9: Nem, én vezettem idáig ma reggel.
4: Ne hülyéskedj, és nem állítottak meg.
9: Tessék.
4: Akkor te nem voltál benne itt az alkoholos szűrésben.
9: Hajnal 2-ig, de...
4: Aha, de nagyon szép dolog. Hajnal 2-ig. Szevasztok, ti honnan?
10: Zalaegerszegről.
4: Az egy közeli, akkor még mindig nem találtuk meg a legtávolabbról érkező. Ne, gyerekek, honnan jöttél?
10: Nyíregyházáról.
3: Az nem rossz. Az egy egész jó túra.
6: Lehet nagyot mondani.
3: Jó, te lehet hazudni egyébként. Persze. Teljesen mindegy, hogy mit mondok, nem fogunk utána nézni.
2: Csak szeretném Eszternek üzenni. Tudom, hogy nincs itt, de senki nem hívja Nyírosznak a giroszt.
4: Köszönöm! Ez
3: Nyíregyházán. Azt mondott, hogy hazudik az Eszter?
2: Nem, csak nem mond igazat.
3: De várjál, hát erről egy legendát épített fel, hozott nekünk, egyébként maga a kaja az borzalmas, tehát hogy az egy ilyen ehetetlen torz szülemény, amit ő Nyírosznak csinál.
2: Nem jó helyekre jár valószínűleg.
3: Igen? Előtt, tehát, hogy mi szar helyekre is jár. De mi nem hívjátok így, vagy nem ez a neve?
2: Soha senki Nyíregyházi nem hívja így. Szabolcsból senki nem hívja Nyírosznak a Nyíregyházi giroszt.
6: De az nem lehet, hogy te még nem voltál ebben a büfében? Mert ott nyírod.
3: Az nem lehet, hogy te nem vagy Nyíregyházi?
4: Igen, biztos Nyíregyházi vagy.
2: Mutassak egy lakcímkártyát.
3: De elhisszük, elhisszük.
4: Gyerekek, hát a legenda építés része ez, hogy nagyjá válsz. Itt van például, tudok még ilyet mondani, mint a nyíroszt, hogy legenda, Sebestyén Balázs. Érted?
3: Tehát... Mit mondtál? Nem figyeltem egy pillanatra, kihagytam.
4: Mikor indultatok?
2: Mármint hova?
4: Hova?
3: Ide! Hova? Anyámba!
6: Nem ide készültetek?
2: Tegnap reggel
3: indultatok el?
2: Igen, de
3: hát állítsatok a GPS-en azért egy kicsit, az lehet, hogy jó.
4: Jó, de Zamárdiban volt egy kis buli, ahogy látszik a fiúkon. Tehát zamárdiztak egyet, szórakoztak egyet, és akkor kijöttek ide a kis hajóra.
2: Nem sokat aludtunk, de kulturáltan.
4: Igen, ezt így érzem a beszédtempótból.
2: Igen.
4: Hogy kulturáltan nem aludtatok semmit, és lehetőség szerint nagyon-nagyon sokat ittatok. Na, mi van?
3: Na gyerekek, az van, hogy közben találtunk egy olyan kutatást, ami azt mondja, elmondja neked, hogy a személyiségedhez milyen szín passzol a legjobban, és amelyik szín preferálod, olyan vagy. Le van írva a piros, a narancssárga, a sárga, a zöld, a kék, a lila és a fehér. Csak nézzük meg, hogy igaz-e jó. Itt most legtöbben egyébként ilyen kicsit ilyen nyári a szedben vannak, azt látom, tehát világosban, zöldben. Melyik színnek a lelki jellemzését akarjátok tudni? Milyen színű ing van rajtad, Feri? Melyik legyen?
4: Rajtam? Fehér és kék.
3: Fehér és kék a madaras.
4: De kék
3: jó.
4: Az alapszíne.
3: Kék az alapszíne. Igen. Jó. Mondom, hogy akkor mi jellemző rád, Ferenc? Nézzük meg, hogy igaz-e jó. A teszt alapján végignézték a színeket, és mondták, hogy mindegyik szín mögött egy személyiség van, tehát amelyik szinte preferálod csajként, pasiként, az jellemző a személyiségedre. Azt mondtad, hogy a kék, ugye?
4: Most kék színű a ingem.
3: A kék. Ez túl jó rád nézve, nem olvasom.
4: Jó,
3: az
4: jó,
3: a baj, hogy ez túl, hát az a baj, túl kedves rád.
4: Jó, mondja, emelje itt a kezét a környezetembe, akinek a kék a kedvenc.
3: Ki az, aki kéket hord, gyereke? Ki kék. Az, aki szereti a kéket?
6: Elsősorban
4: kék, itt van egy kékes. Kékes, aha. Tessék. Szia, ki vagy?
10: Szia, Paks Attila.
4: Attila, akkor jöhet a kék jellemzése, Attila,
3: Ferenc,
4: ezt te vagy.
3: Azt mondják, hogy intelligens vagy, ezt részben nagyon. Tudom. Két rozé után már ezt nem tudom rólad elmondani, de viszonylag intelligens vagy. Professzionális, felelősségteljes és nagyon megbízható vagy, Ferko.
4: Én vagyok, gyerekek, ezt... hát ez se, nem is szólhat másról. Az igen, mondjál
6: ezeket,
4: még jót.
6: Ezekkel a teszteken mindig hízeleknek.
3: Csak jót mondanak egyébként. Tehát, hogyha te egy megbízható ember vagy, az azt jelenti, akkor te a kéket választod szívesen.
4: Igen.
3: Erről szól. Sokan azt feltételezik, hogy professzionális, intelligens, felelősségteljes, és egyébként így van, a kék árnyalat a megbízhatóság, a nyugalom és a bizalomnak a színe. Tehát ha szereted a kék színt, akkor ezek mindig azok rá.
4: Figyelj, itt állunk Attilával, aki szintén talpi kékben van, olyan nyugodt érted, mint az állat.
3: Jó, nyugodtnak tűnik?
10: Igen, legjobb.
3: Igen.
6: Jó. Van-e fehér?
3: Van-e fehér? Jó, nézzük a fehéret. Ki az, akinek a kedvenc idén nyáron fölveszi, fehéret szereti, bedobja, és úgy fehéret van, fehérben van leginkább?
4: Meg vagyunk, itt áll mellettem a kisasszony, keresztneved.
11: Aranka.
4: Aranka, drága. Na, nézzük, milyen a fehér ruhás Aranka.
3: Csupa közhely, gyerekek. Azt mondja, a fehér a frissesség, a tisztaság és az új kezdetek színe. Aki fehéret hord, az nagyon sokszor gyorsan kilép egy párkapcsolatból. Nagyon hamar felejti el az exét, gyorsan kezd új életet, és minden pillanatban a változásra törekszik.
4: Várjál, ne rohanjál ilyen gyorsan, tehát gyorsan kilép egy párkapcsolatból, mikor váltál utoljára?
11: Beletaláltad.
3: Tényleg? Ne is fehérben vagy? Mennyi idő után váltál el?
11: 13 év.
3: Hát azért az nem olyan rövid. Hát az nem volt olyan gyors. Mennyi volt ebből jó?
11: Nem igaz.
3: Mennyi volt jó?
11: Az egész, csak a vége nem.
3: Csak a vége nem. Jó, hát a válásra végződik, akkor általában nem jó. Igaz, ami elhangzott rád, hogy fehér, hogy egyébként gyorsan kezdesz újat, gyorsan vágsz bele új dolgokba. Nem igaz?
11: De.
3: Aha.
11: Szeretem az új dolgokat és a kihívásokat.
3: És megtaláltad azóta az igazit? Vagy szingliként keresed? És
4: most kacsintott rám, tehát igen? Megtalálta.
3: Annyit árulj el, csak mikor volt a válás?
11: 2009.
3: Két éve. Jó, és azóta keresed az igazit. Ez egy jó hosszú szinglinét akkor.
11: Még egyszer férhez mentem.
6: Ja, jó, mi, első minden volt világos.
11: Nem.
3: Még egyszer? Azt mondják, hogy a második házasság az optimizmus győzelme a racionalitás felett. Tehát, hogy az... Még egyszer belevágtál egy válás után?
11: Hát igen.
3: Jobban választottál?
11: Pozitívan állok az élethez.
3: Jó, de egyébként ezt írja a fehérről, hogy könnyen vált egyébként meg a nyitottság és a tisztaság jele. Oké, jó.
6: De a második tart?
11: Persze.
6: Még mindig.
3: Aha. Még mindig.
11: Igen.
4: Nem olyan, amilyennek kéne legyen.
3: Van barátom, aki most készül a negyedikre, gyerekek, a negyedikre.
4: Jézusom, azért az ő még miben hisz?
3: 54 éves, és a negyedikre készül. Azért ott már nagyon optimistának kell lenni, hogy három elcsezett házasság után még azt mondod, hogy, hogy akkor jöjjön
6: már,
3: a negyedik.
6: Ő már az eltartási szerződésben.
3: Igen, valószínűleg ő már ebben hisz. Jól van, oké. Okay. Megnézzük még a színeket, de lassan egyébként muzsikálunk egyet, jó? Úgyhogy érkezik a BSU a színpadra, gyerekek, sikítani, kiabálni, tapsolni, tombolni, nagyon-nagyon ér. Úgyhogy nagy szeretettel, tapsal, ovációval fogadjátok őket. Jó, mondom megint, hogy az első dal, ha minden igaz, gyertek nyugodtan srácok közben már föl a színpadra, akkor az kimegy élőbe, tehát akik online hallgatnak bennünket, ők is tudják hallgatni. Jó, és akkor utána megyünk el majd hírekre, zenére. És aki az első játékot lejátszaná velünk, ha a fürdőruhás játék, akkor megvannak a csajok. Ha nem, akkor viszont jelentkezzetek a hostess lányoknál, mert hogy miután a srácok zenéltek, jövünk is vissza majd az első játékkal. Ki az, aki részt venne valamilyen játékban, csak hogy lássuk a kezeket. Jó, mutassátok?
4: Te is?
3: Jó.
12: Na, Feri, igen.
3: Hello, jó reggelt.
4: Mindig megijednek, mikor hátulról támadok, visszaértem én is. Nád udvari játékunk van, úgyhogy kolbászokat tömünk a szátokba, és nektek beszélni kell. Tehát egy nagy bonyolultsági fokú, igazán izgalmas játékra számíthattok.
6: Szeretjük
4: majd
6: az ilyen játékokat. Igen.
3: A kávét ne felejtsétek el, Léci, akinek ígértük hátra. Igen. A kávét. Visszük. A gyerekkel jöttél fáradt, vagy visszük a kávét.
4: Bocs.
3: Mindjárt szállítjuk. Jó, szóval színpadon a BSV gyerekek lehet örülni, és akkor jövünk is vissza rögtön majd. A muzsika után. Puszi!
4: Jó, hey! Sikítsál, mint az állat!
13: Sziasztok, Rádió 1!

0: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
10: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek!
10: Smoketek!
11: Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
12: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 36 99 200 400.
13: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márkafüggetlen elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
14: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
15: www.napelemsopron.hu.
16: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
13: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
0: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
15: Harkai Fröccs terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs terasz, ahol minden alkalom ünnep.
17: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
18: Reklámot hallottak.
19: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kezdődik a Tarkaharka Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta a rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
21: Tilos tüzet rakni erdőt területeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehet, akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt a tevékenységet körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
20: Ma kezdődik a második Tarkaharka Fesztivál. 17 órától a település Manófalváját és a mezítlábas östvényt lehet elkészíteni Varga Eszti segítségével. Másnap főzőverseny kezdődik, délután a harkai értékekkel lehet ismerkedni, este pedig bulival várják az érdeklődőket. Vasárnap lesz gyerekműsor, traktortúra, sötétedéskor pedig még családi mozi is. Részletek a település közösségi oldalán olvashatók. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
20: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel.
23: Csak

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hol vagy, Ferko? Hol
2: én
1: vagy? Hol vagy?
2: Vagyok az őrhelyen, haversrác.
1: Ja,
2: gyerekek,
1: oda.
2: Óriási volt a BSV. Csak szeretném mondani a zenekarnak, hogy érdemes lenne ezzel komolyabban foglalkozni.

0: A játékosaink, gyerekek.
1: Ahol akarjuk.
0: Ahol ki akarjuk.
1: Az? Kik azok? Itt van Bogi. Hello, Bogi.
2: Szia.
1: Te egy nagy kolbászevő hírében állsz?
2: Hát ezek szerint igen.
1: Nagyon jó, itt van az első játékosunk, és állítólag van még egy. Ki a másik? Bogi. Ja, itt van Balázs. Hello.
3: Igen. Szia, Balázs vagyok.
0: Hello, Balázs. Ciao. Hello, hello.
1: Férfi-női összecsapás. Hello. Foglaljatok is helyet, legyetek olyan kedvesek. Így is van. Rémegyszerű játékot találtunk ki. Kicsit most módosítottuk a játékszabályokat, mert egy kolbásszal, egy nádudvarival terveztünk kezdeni, de azt álmodtuk meg a kulisszák mögött, hogy rögtön mindenki hármat tömjön be a szájába.
2: Csak az ízekedvéért.
1: Így van.
0: Induljunk egy ilyen alapállapottól. Nincs ki a hangom.
2: Nem.
0: Induljunk egy ilyen alapállapottól. Adod a mikrofonodat, kösz. Köszönöm, ez se.
2: Jó.
0: Senki nem hallatsz. Minden, ha adásban hallatszom, akkor jó, majd kiabálok, és akkor
1: adásba
0: így jobb lesz.
1: Vagy.
0: Adásba
1: vagy.
0: Csak
1: nem, én vagyok.
0: Nem vagy.
1: Levike, kicsim, drágám, szolgálati közlemény, vagy kiadod ezt a két gyereket, vagy oda megyek, és agyonváglak, fiam.
0: Igen. Igen, nem vagyunk kiadva, de mindegy, ti hallotok itt, az a lényeg. Bogikám.
1: Adásba szólunk.
0: Jó. Adásba szólunk, ez a lényeg. Adás. Mit kérdeztél?
2: Mondom, mi hallunk titeket.
0: Ja, közel van, igen, kicsit technikailag. Most megjöttünk, köszi Levi, megérkeztünk. Oké, játékosaink leültek, hányal induljunk? Hárommal?
1: Hárommal, azt beszéltük meg, ezt mondtam el az előbb, hogy a szabályzat...
0: Három, így van.
1: Egy nádudvari kolbász, de legyen ez három. Kaptok majd kártyákat, és miután ugye begyűrtétek a három nagyon finom nádudvarit különböző ízesítésben, ki kell mondani úgy a kártyán lévő szót, hogy mi ne lássuk. Nekünk az a feladatunk, hogy kitaláljuk. Akinek tovább találjuk ki a szavait, az fogja vinni a fődíjat, egy Landmann Kamado grillt.
0: Sütöget otthon, Bogi? Szoktál itt sütögetni, grillezni?
2: Hát most vettünk egy házat, szóval még nem.
0: Házat vettek! Azt a mindenit! De oda jól jön egy grillsütő.
2: Így van, az mindig jól jön.
4: Szoktál-e teli szájjal beszélni?
2: Hogy tessék?
4: Szoktál-e teli szájjal beszélni?
2: Én csak azt szoktam.
4: Jó, mert itt azt kell.
1: A csajoknak ez jól megy, Balázs.
3: Szoktunk mi is, igen, vettem egy hegyet nemrég, és ott...
0: Mit vettél? Hegyet?
1: Menjetek már izébe! A Bogi mi? Házat vett
0: milyen
1: a Balázs meg
0: vagyunk,
1: hegyet.
3: Igen.
1: Hol lehet hegyet kapni? Hol nézem? Ingatlan.com, vagy mi?
3: Falun élek, és ott igazából.
1: És megvettem a hegyet.
0: Igen. Mennyire adnak egy hegyet? Mi az ára egy hegynek? Jöbb kell pontosan, csak egy nagyság lehetőleg. Pici kis hajlék.
3: Egy kis pincécske, aha.
0: Vettél egy pincét, meg egy hegyet.
1: 6000 négyzetméter a telek, és van egy 600 négyzetméteres pince.
0: Igen.
1: Jó, oda is elkél.
4: Most
1: akkor
4: pályáztunk az EU-nál.
0: Igen, megnyertünk, nagyon jó volt. Oké, 3-3 darab kolbász, akkor dobjatok külön léci ki nekünk, jó? Ha nyers, akkor majd... Jézus Mária, gyerekek! Érkezik két óriási tányér. Ferkó, ez mintha nálad lennénk egy ilyen kis hétvégi sütögetésen.
1: Igen, hát nálunk ugye vidéken ilyen jó tartás van. Szerintem a piros a csípős, ugye? Tehát a nagyon piros, azzal egyébként meg tudjátok bolondítani a játékot még, amikor a csípőstől az ember orrából elindul annak az, aminek nem kell elindulnia, jó?
0: Jó.
1: Na, és akkor jöjjenek a kártyácskák.
0: Hármat.
5: Három virslivel kezdünk, és utána emeljük a tétet.
0: Ó, milyen szigorú.
1: Igen, hogy hát azért azt magával se élnék így első. Sőre, már úgy igen, csak ilyen szigorral.
0: Azért... Szigorú hostess lányaink vannak, akik mondják itt a versenyszabályzatot. Szóval hármat tegyetek a szátokba, rágjátok össze, de nem ér lenyelni. Tehát ilyen szájban tartás van, jó?
4: Mit egy szivar?
1: De okay, három nem fér be, gyerekek.
0: Akkor kettő, nézzünk kettőt, jó, Bogikám? Tegyél be akkor kettőt. Mintha csak megrágnál, csak nem kell megenni, meg nem kell lenyelni. Onnan indulunk, jó?
1: Jaj, már szeretem ezt a játékot.
0: Balázs, úgy fogod ezt a virslit komolyan kis ujjal, tudnék hasonlatot mondani, de a serényen dolgozó...
1: van nagy telekkel, hát úri gyerek.
0: Igen, a serényen dolgozó RMH az nagyon megbüntetni minket. Rosszul vagy már most?
4: Nekem a Bogi úgy
2: csak nagyon meleg.
0: Nagyon meleg. Ja, hát frissen csináltuk, persze. Hát
1: nem
0: adunk, gondolod, nem
1: hogy
0: gondolod.
1: Tegnapi nádudvarit adunk.
0: Persze.
1: Hát, micsoda.
0: Jó.
1: Fölháborító. Okay.
0: Ben van egy-egy, ben van. Egy-egy, ben van. Jó? Töröd meg a kezed nyugodtan. Induljunk egyet? Lehet, hogy egyet indulunk, az jó.
1: Adjunk játékos kártyát, műsorvezetők nem nézhetik meg a kártyákat.
0: Jó, kinek ki a versenyzője? Várjál. Tehát akkor választ egyet. Bogit viszed, mi vagyunk.
1: Hát én Bogit Balázs, vinném.
0: Viszed Bogit.
1: Jó,
0: Bogit. Akkor mi vagyunk Balázsral. Jó, oké. Okay. Na.
1: Figyelj.
0: Oké, okay. Mondd az első szót. Feri, neked kell kitalálni. Jó?
2: Hot dog.
0: Ja, jó, hagyjad már, hot dog. Hát, mi volt
1: ez? Szép Bogi, ez az!
0: Hát így,
1: vagy az én ember.
0: Jó, még egy kolbász tessék betömni. Még egyet kolbász tessék betömni. Balázs, te már most fuldoklasz.
1: Még egyszer?
3: Hűpölt kolbász.
0: Elmondom, hogy Balázs kettőnél elvérzik. Egy kilót rakok rá, hogy Balázs kettőnél többet nem bír.
1: De megvan, ugye, mit mondod?
0: Bogiba eltűnt egy kolbász, már hogy úgy közben ő azért megeszi ezt, hogy finoman. Csak jelzem, hogy
1: nem nyeljük le, Bogi,
0: nem nyeljük le.
4: Jár-e külön díjjal azért, hogyha behány?
0: Ha valaki elhányja magát, azért adunk egy külön díjat. Jó, milyen a kölye egyébként, Balázs?
3: finomnak.
0: Olyan cuki vagy, úgy viszít ebbe a bézbe a sapkát, és óvodás, hogy leüntöm, megkajál, megreggelizik, érted?

0: gyereksütőt, hanem gyereksütőt, meg vagyok. Oké, okay, jól van. Bogikám, úgy látom, hogy kezd könyvbe lábadni a szemed, jó? Kicsit be... Ne, bírod még?
1: Jó
2: vagyok. Jó. Ez az, azt told még be, azt told rá, légy szíves, és akkor gyorsan tendez mutassuk a másik kártyát.
0: Mutatjuk a második szó. Mi a második szó? Figyelünk. Na? Ne nyerd le, ne nyerd le. Na, ezt már nem értettem. Várj, mit mondtál?
2: Még egyszer?
0: Mondjad, mit mond?
1: Izobriket.
0: Hát, meddig megyünk így el?
2: Ötig.
0: Jó, Balázs a másodiknál elvértik. Figyelj, Balázs, nagyon kellesz.
2: Balázs, látom, hogy nyelsz. Te Balázs, nagyon kellesz.
3: Az a
2: baj,
3: hogy a Balázs rendesen megrágja és lenyeli.
0: Igen, nagyon kellesz. Ne nyerj le, csak tartsd a szádba, jó? Figyelj, jön a szó. Figyelj, nézd, hogy örült. Nagyon cuki. Figyelj.
1: Föccsenő zsír.
0: Anyad már! Hát milyen volt, jó? Még egy korbász betolunk.
2: A következőre igen? Úgy kell, ne kezd el. Ne kezd el, mert látom, hogy csalol, mert nyeled le a korbászokat, érted, mi kacsa a nokedlit, hogy közvetlenül a szó megmutatása előtt kell betoljatok jó. Legalább egy felet. Balázs, neked egy egészet, jó? Férfi vagy.
0: Akkor mehet be most.
3: Boginak már nem annyira őszinte a most.
0: Boki már nincs annyira jól.
3: Hát nagyon fullad.
2: Szóval rohadjon meg, hogy házat vettem, az grillt akarok hozzá.
0: Vigyétek a grillsütőt, nem kell semmi, csak ne fulladjak meg. Bogikám, már szalvétával fogod. Ó, jól nevelt lány, szalvétával fogja a kolbászt. Így van. Jöjjön a szó, figyelj. Igen?
1: Nyári naplemente.
2: Nyári naplemente!
0: Én ezt az nekem artikulálást keresem. Nekem ez kezd tetszeni. Ez jó, már ez a fajta artikulálás, ezt gyerünk. Már nagyon szeretjük.
2: Nem nyeri le, betolja. Betolja.
0: Nagyon kell jön. Lesz. Te vagy a mi emberünk, te hozod a mi emberünk. Jó?
2: Mert már nyelsz közben, látod?
0: Te enni jöttél, ne nyerd be! Hát ez emi szeme, enni jött, hallod? Nem nyerni jött, enni jött.
1: Csak úsztál majonéz.
0: Jó játék, eleszünk, 10-ig eljátszok, ők megkajálnak, rosszul lesznek, 10-kor elviszi őket a mentő.
2: Én nem értettem a Balást.
0: Hagyjuk meg, én szívesen adhatom Bukinak a sütőt, csak valaki vigyelj. Egy utolsó fordulót nézzük. Egy utolsó fordulat.
3: Bogi, jó? Vagy?
2: Nem várunk semmire, Juli.
0: Figyelj, ha egy Heimlich-féle műfogást kell csinálni, félre nyelt és szóljál, Feri expert benne. Azonnal megcsinálja.
3: A Balázs szívem.
0: Igen, egy utolsót nézzük, jó? Aztán ott eldöntjük. Legyen
2: Bogi,
0: egy utolsó.
2: Bogi, most úgy látom, tele van.
0: Bogi, te pedig 6-kor nem sejtetted, hogy hova jöttél. Oké, okay, nézzük az utolsót, jó?
2: És mondd, Bogi, vegetáriánus vagyok.
0: Most kiderül, életem belevetem. Na, gyerünk. Na, figyeljünk.
1: Sajtos. Sajfogyos lángó.
0: Hagyjad már, hát ez micsoda, hát ez nagyon könnyű. Jó? Te közben megreggeliztél? Finom minden, Balázs?
4: Nagyon finom, igen.
0: Örülök nagyon, mert megint megettél fél kiló korbász, úgyhogy nem szabad legyenni. Figyelj, becsomagoljuk, ha éhes vagy egyébként, jó? Minden nyugodtan. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy nézzük meg Balázs, de Balázs kaják közben, tehát igazából nem nagyon tudunk
2: vele. Jelegeti, eszegeti, csipegeti.
0: Nagyon szeretem.
2: Ott már be így keresztbe, az most...
1: Rászállott a légy a kolbászomra.
0: Tökéletes. Én ezt is értettem. Mi van, ha félbevágjuk ezt a sütőt, és kapnak egy fél-fél sütőt? Szerintem működik félbevágva?
2: Működik, csak falhoz kell támasztani. Jó? Nagyon fontos. Jó.
0: Betámasztjuk. Jó, gyerekek, nem tudjuk eldönteni. Tehát ha az evőverseny lenne, akkor az Balázs megnyerte volna, mert ő folyamatosan eltünteti a kolbászokat. De Bogi is ügyes. Tehát,
3: de Bogi
0: igazából...
3: játszott tisztán.
0: De Bogi játszott tisztában.
2: Balázs, ott te tényleg oda akarod adni ezt a gyönyörű Landmann Kamado grill?
0: Ilyen rendes vagy. Tessék?
2: Komolyan magadhoz fölajánlod.
4: Föl a hölgynek, igen.
0: Te rendes vagy, Balázs, komolyan mondom. Rendes, hogy lehet ilyen rendes?
3: Egy igazi gráló.
2: Tapsoljuk már meg Balázs.
0: Nagy tapsolt Balázsnak, aki teljesen önként fölajánlotta.
2: Rábeszélés nélkül odaadta. Adok cserébe egy nagyon jó balázsékos ajándékcsomagot, na?
4: Annak örülnék nagyon.
3: És becsomagoljuk neked a kolbászokat.
0: Igen.
2: És vihetsz haza a családnak.
0: Bogi, mióta vagy vegetáriánus?
5: Nem vagyok vegetáriánus, de szerintem ennyi kolbászt még életemben nem ettem meg.
0: Hát ez ilyen, de még a családnak tudunk egy kicsit csomagolni. Jó, megvan az új ház, akkor ez új férj, új család, tehát ez egy ilyen nagy dologba vágtok így bele? Közösen?
5: Így van. Na. A férj nem új, de a lakás igen.
0: Jó, hát figyelj, elutóbb. Akkor megtámogatunk benneteket egy menő grillsütővel, jó? Ez nem is grillsütő tulajdonképpen, ez egy Kamado grill, igen. Ez a nagy ilyen félkör alakú, tudod, brutálisan jól néz ki, és hát ez Feri jobban tudja, mindenféle finomságot lehet benne csinálni. Ez ilyen faszenes, ugye? Alárakod, és akkor úgy szépen elgrillezgettek.
5: Nagyon szuper.
3: Van kert, vagy legalább kert? Terasz?
0: Kert, terasz?
3: Ja, az nincs.
5: Van erkély is, meg kert is.
0: Erkély is, kert. Ó, nagyon jó. Akkor jó helyre megy, jól van.
2: De biztos örülünk. Vagyok benne egyébként, hogy Balázsnak a nádudvari csomagol egy csomóféle grillkolbász.
5: Igen, így van.
2: Nagyon szépen köszönjük. Ma rábeszélő ember vagyok, gyerekek.
0: Igen, jól nyomod.
2: Balázstól elszedtem a grillt, a nádudvaritól a kolbász menő.
0: Jól van, ott van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Bogikám, ügyes voltál, átadjuk akkor neked. Jó, használjátok egészséget.
5: Szeretnénk átadni a nyertesnek.
0: Ez kicsit lottósorsolásos, de szeretjük.
6: Ezt majd leszállítjuk neked, de ez most már a tiéd. Tessék.
0: Van egy másfél méter szerint, 30 centis műanyagtáblád, igen.
2: Tartsd jó. Fel, Bogi, tartsd fel és vonulj.
0: Bogikám, puszilunk, köszönjük szépen. Balázs, úri ember vagy.
5: Ne ez egy úgy csak be a grillbe, ugye?
2: Ne, mert rossz íze lesz Füstölnek. Az ételnek.
0: Igen.
6: És mindkét résztvevő kap tőlünk egy-egy ajándékcsomagot.
0: De aranyosak vagytok.
2: Hát ott Balázs reggeli is van, ajándék is van, megérte, és egy tényleg egy úri ember vagy.
0: Te grillezel ilyenbe, Feri? Csinálsz ilyen kajákat?
2: Persze, van nekem mindenem. Micsoda.
0: És ebben máshogy? Tehát ez a lassú tűzes történet?
2: A lassú tűzes is, ennek ugye az a trükkje, hogy ebbe ez egy ilyen kerámia betét van benne, és föl tud fűteni nagyon magasra is, de tud alacsony hőfokot. Tehát például, ha megszeretted a kolbászokat annyira, hogy ti magatok fogjátok tölteni, akkor föl tudod benne füstölni, jó?
5: Nagyon jó.
3: Jó, és mikor hívsz fel magadhoz?
2: Nem, mit?
3: Mikor hívsz?
2: Egyszer voltatok, osszátok be, jó, 15 éve.
0: Hát 15 éve ott voltunk, megmutatta, hogy igen. Mit tud, érted?
3: Akkor még víz is volt.
0: Így van.
2: Úgy legyen.
0: Jó vagy, gyerekek. Na, mi pedig megyünk, mert látom, hogy Viki már a színpadon, jó? Úgyhogy ismételten muzsikálgatunk egy picit. Metzger Viki már a színpadon. Aztán jövünk vissza már is, és még van két játékunk, a fürdőruhás csajokat továbbra is várjuk, mert hogy ugye ők jelentkeztek. Úgyhogy egy pici muzsika, és jövünk is vissza. Viki a színpadon, mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
10: 30 éves a soproni boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
11: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
12: Madeinwood.shop.
13: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
15: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
16: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
17: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forint. forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
12: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók, készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
18: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
19: 0670 50 48 755.
18: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Átadták a Fusion kreatív műtermét. 5 éves a zöld sarok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Egyetemen szerdán átadták a Fusion kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta fa középülete. Az egykori matematikai és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült. Az új épületbe a faipari mérnöki és kreatívipari kar kreatívipari intézete költözik. Az átadón Fábián Attila rektor kiemelte, a beruházás egyszerre őrzi az egyetem hagyományait, és mutat utat a fenntartható jövő felé. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és Gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borsíta indul ma 17:45-től. A résztvevők egy este alatt három különleges soproni pincészetet látogathatnak meg, miközben közösen tesznek egy nemes célért. Pincénként 2-3 bort kóstolhatnak meg a séta során, miközben megismerhetik a helyi borászatok történetét és különlegességeit. A látogatók a részvételi díjjal a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági és közösségi céljainak megvalósítását támogatják. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében, a tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni és grillezni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
20: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázs.

uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát,

0: reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 12 perce, ezt kell tartani, ez a jó irány. Most szóljuk a kapitány, meg vagyunk. Irányba álltunk, nem tudom, hova megyünk most, jó. A nap beesési szög, 3-4-10-ig ezt az irányt tartjuk, akkor jók vagyunk.
1: De én nem is tudtam ám, hogy a kompasz így letérhet az útvonalról. Én erre nem emlékeztem. Én azt hittem, oda-vissza járkáltunk. Most már gyakorlatilag itt a gyönyörű Tihanyi félszigetet kerülgetjük. Szia, Gyulus! Jó pihenést, ha itt vagy. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk innen a víz közepéből. És akkor így megyünk jobbra-balra. Nagyon menő, én erre nem emlékeztem. A másik, hogy gyerekek, mi ezzel a hajózással, nem a mostanival, az összessel hibáztunk.
0: Na, mit kellett volna helyette?
1: Este! Mondd, hogy... Hát figyelj, itt jött a Metzger Viki, a Nagybogi jött énekelni, itt olyan jó buli lehetett volna, ugye, hogyha egy kicsit így, már este van, ittunk valamit, te, ez egy parti
0: hajó. Jó, de azt csináljuk meg felnőtt változatban, adás nélkül, úgyhogy mi kibérelünk egy hajót.
1: Lehet. Jó, megvagyunk.
0: De akkor nem csinálunk adást, mert az némi büntetés összeszednénk belőle egyébként, igen. De az jó ötlet, tényleg, hogy volt régen a buli repcsi.
1: Bizony, bulihajó.
0: Magyar előadók elvittek fiatal lányokat, hogy együtt bulizzanak. Hát ugye tudjuk, hogy mi lett a vége. Több büntető ügy lett belőle. Csinálni egy ilyen hajót. Juliska, te mit keresel Nagy Ívben?
2: A hangomat.
0: Ja, jó.
2: A mikrofonban.
0: Én csak azt látom, hogy te itt jössz-mész. Ja, egyébként ez este kellett volna. Ebben van
1: időse. Én itt álltam a színpad mellett, a csajok tolták a zenét, a közönség élvezte, mondom, ó, ez milyen menő lenne este 9-től.
2: De ez az irány, ez nagyon jó, mert most mindenki árnyékban van.
0: Igen, ez kell abszolút tartsuk. Tartani. Igen. Pici falunap vibe, azt mondják az estére.
1: Na jó, de falunap nincs hajón, haver.
0: Igen. Most.
2: Az előbb elmentünk két horgász mellett, jól láthatóan azt artikultálták, hogy
0: hagyjatok ti meg itt a hajó. Én azért szép ez a Tihanyi, azért megértem, hogy hazánk milliárdosai azért miért szeretik ennyire. Azért ez jól néz ki ebben a formában. A fél erdőt ott, hogy hajóztunk, ott láthatóan kiirtották már egyébként, de jól néz ki. Tehát azért ez ebben a formában ez így az apátság azért az nagyon.
1: Igen, föl csillanó tűzivízmedencék, ugye?
0: Igen.
1: Ha véletlenül égne a félsziget, akkor tudjuk onnan oltani.
0: Igen.
1: Á, jó ez. Jó, ez is az apátság, vagy anyátság.
0: Szép, tényleg rendben van. Na jó, vagy gyorsan nézzük azért, hogy közben mi a helyzet az utakon, mert itt kaptunk egy-két fontos közlekedési hírt, csak segítsük azoknak, akik ma még azért úgy próbálnak valóban eljutni. Nagyon nagy baleset van az M1-esen Pest irányába, Herceghalomtól állt be. A Picskénél ott az út ellenőrzés miatt van valami baleset, és az M5-ösön Budapest irányába 60-as kilométernél is történt valami. Valami kis dolog, úgyhogy óvatosabb menjen mindenki. Jó, van friss, akkor küldjétek. 0-23-111-111, ez az SMS számunk.
1: Na, mire vártok még? Mi van?
2: Játékra.
1: Mit szeretném?
3: Bulit!
1: Bulit, tessék, a nép bulit akar. Kérjük a BSC-t, hogy egy nagyobb szettel jöjjön le.
0: Egy nagyobb szettel érkezzen meg.
2: Gyerekek. Nagyon jó, egyébként a BSV dobosa annyira él hátul. Az összes Metzkerviki számot végig táncolja, végig dobolja. Ő a legnagyobb parti arc közül.
0: Ő bírja a meleget, persze. Berakták szegényt az üvegkalitkába, azért az ott elég durva ebben a formában. Összeszedték a világ legundorítóbb ételeit, és képzeljétek, hogy kettő étellel fenn vagyunk a listán.
1: Nem, már megint.
0: Megkérdeztek 40 országot arról, hogy mi az a saját hazájukban az étel, vagy más országban, amit a leginkább utálnak, és ezáltal összeraktak egy listát. És kettő étellel sikerült berevezni.
1: Nem mondd el, hogy mi.
0: Na, kettő étel bent van, a világ eljött hozzánk, egy csomó turista, megkóstoltak rengeteg ételt, és kettő darabra mondták, hogy helye van ezen a listán, megérkeztek a szavazatok, és kiderült, hogy mi az a két étel, amit a külföldiek a legkevésbé tudnak hova tenni, nem értelmezik, nem szeretik, és fent vagyunk a listán. Ez egy nagyon illusztris lista, 100 főből áll, vagy 100 kajából áll, és kettő magyar kaja van a listán, amit megszavaztak, hogy melyik a legundorítóbb.
1: Na, szerintetek?
4: Húrórudi.
0: Várj, tehát főzött ételre kell gondolni. Tehát nem olyan kaja, hogy bemész a boltba, leveszed, hanem, hogy valaki megcsinálta, és jellegzetes étel egyébként. Jellegzetes
1: szerinted
0: étel.
1: Szerinted mi a?
3: Mákostészta?
1: Mákostészta az egyik. Hát igen, az furi, ugye, mert egy csomó ilyen a mákbe is van tiltva.
0: Azt nem értelmezik a külföldiek, nem, ugye, nem jársz messze, de igen. Nincs fönt a mákostészta a listán.
4: Pocsal és a teröspiritós.
0: Pacal.
1: Igen, pacal verő spiritus. Hülye vagy, a két legjobb kaját mondod.
0: Ferinek a kedvence, vigyá, Ferit ezzel meg lehet venni. Igen, a Ferit meg lehet venni.
1: Rajta van valamelyik?
0: Nem, sokan tippelték azt, hogy a pacal is felkerült. Nem, a pacal valamiért az működött a külföldieknek.
1: Tehát hát
0: az
1: csak azért, mert mindenütt van, tudod? Tehát, hogy a pacal az egy csomó országban normál kajának számít. A spanyolok nyomják, ugye a madridi verzióját irgalmatlan jó, egy csicseri borsóval van megcsinálva, az olaszoknál a trippa, otthon a Lampredotto nevezettű szendvicsuk, ami szintén pacalból van, és egy nagyon-nagyon jó kaja. Tehát náluk valószínűleg annyira nem verte ki a bisztit. Szerintetek mi az, ami följutott a listára, tehát nagyon undorító?
3: Borleves.
0: Egyébként de jót mondtam, azt egyszer valaki benézte, hogy a bort még próbáljuk meg levesként megenni, és akkor leves csinálta a fiát. Egyébként ezt nagyon adom. Ennél undorítóbb kajánk nincsen.
1: Értem.
0: Mint hogy a vörösbort beöntjük a tányérba, adunk hozzá némi szegfűszeget, és megesszük levesként.
2: Valakinek megbillent a keze.
0: Valakinek megbillent a keze, igen. Tehát ez elképesztő undormány. Nem, ez sincsen fönt. Egy rántott ételre kell gondolni. Nem értem egyébként, mi bajunk van ezzel a külföldieknek. Rántott étel.
1: Kinek van olyan rántott étel, ami szerint ez fölkerül?
3: A rántott velő.
1: Miért bántom már megint azt a drága velőt? Semmi baj nincs vele. Nem azt mondták, nem rántott velő.
0: Nagyon jó nyomon vagyunk, egy zöldséget kell keresni.
1: Most indultunk el, tehát a rántott karfiol, de nem az.
3: Mi a más?
0: Jók vagyunk, tehát hogy megvan.
3: Rántott uborka.
0: Hagyjál már, miket eszel? Ezt eszed?
1: Ne haragudj!
0: Rántott uborka? Milyen tájegység ez? Hogy honnan jöttél?
3: Nem, ez a Street Kitchenbe jött.
0: A Street Kitchenbe? Aha,
1: hát a fürdőzi egyéb dolgokra is képes, úgyhogy nagyon óvatosan. És mit, kovászolt uborkát rántott, vagy csemegét, vagy nyers?
0: Jó, mondjuk azért sok mindent megcsinál, tehát az nem szabad elhívni, tehát kirehetni az uborkát. Na az van, hogy a borleves az egy jó találat, az van az egyik közben, mert én csak egyet tudtam, amivel listán van, megmondták a másikat, a borleves jó találat. Fölrakták a borlevest a külföldiek, aztán ilyen étel nincs. Fönt vagyunk a borlevessel.
1: Igen, kicsit fűszerezünk, kicsit megbelegítjük, igen. Hajrá, éljen a karácsony. Jó, és akkor a másik az egy rántott zöldség.
0: Rántott zöldség, na? Jó sok olajba teszik, nem pirítják és berakják el ilyen bundába. Úgy
1: mi
0: kell elképzelni.
1: A címe, mit?
0: Az, meg vagyunk. Az. Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legelhetetlenebb étele az a rántott gomba.
2: Ezzel kinyírtak egy rakás.
0: A rántott gomba.
2: Vegetáriánus.
0: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy mi a bajunk? Az nem egy olyan szar étel, annál vannak rosszabb ételei.
1: Szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, hogy van egy ilyen levesessége, igen, belül, tudod, a panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
2: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerülhetett volna, amit én főzök.
0: Mondom még, hogy
2: nem
0: főző jól, még nem főszélekül, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes, megemlítették egyébként a krumplilevest, a mákos tésztánkat se tudják megenni, igen, jókat mondhatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle, tehát a halat kirántott hagymában felszeret nem bírták megenni, és a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító, illetve a vadas marhát, és azzal se tudtak mit kezdeni. Ezek az ételek kaptak mind egyébként pontot, illetve a szaloncukor és a kókuszkocka került.
1: Jó, a kókuszkockát azt nem az marha jó, ugye a szaloncukor az is jellegzetesen magyar, tehát az sincs más.
0: Igen, ugye volt egy olyan kategória, hogy mik a számukra a legértelmezhetetlenebbek, tehát nem is a főzött étel, hanem a legértelmezhetetlenebb kategóriában, ezt elvitte a szaloncukor, jól mondtátok, a Túró Rudi és a kókuszkocka, ez amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk. Tehát ez a csokiba becsomagolt valami, ezt egyszer nem tudják hova tenni, és az ételek listáját a borleves és a rántott gomba vitt el. Ezt utálják a leginkább.
2: Na de egy üzbék birkaszem.
0: Tök-tök meg tudom érteni. És igen, mi van a japán kajákkal?
2: Mi van a kínaival?
0: Mi van a birkaszentje? Mi van a herével? Mi van a szemmel, amit megesznek? Egy csomó ázsiai országban ezeket megesznek.
1: Persze,
0: mi van a bogarakkal?
1: Sőt, ugye ez a szem, meg ennek a kultúrája, az meg még külön vendégnél, még külön dicséret, ha te kapod meg.
2: Óriási megtiszteltetés.
1: És ha nem eszed meg, akkor viszont nagyon megsértetés.
2: Vagy megeszed és visszajön.
0: Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
1: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem? És mi a bajod vele?
0: Hát undorító.
3: Minden.
0: Ugye?
1: Minden.
0: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer utolítok.
1: Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most vagy.
0: Igen, és jó. És hogy miért, bocsánat, miért nem került föl, ami legundorít, és gyerekkorunkban ezt tették, hol van a rántott párizsi? A gomba sokkal jobb. Emlékeztek a rántott párizsira? Ha vasárnap az volt, akkor már örültél anyádnál, hú, de nagyot főzött a muter, rántott párizsi volt. Fogta párizsit, forró olajba berakta, kirántotta.
1: Hát legalább tudod, mi a jó rántott párizsiba, hogy legalább a belsejét nem lehet el.
0: Igen, igen, igen, de a belseje már eleve szemét. Tehát fogtuk a szemetet, beleraktuk a forró zsírba, olajba, kisütöttük. Ez se került föl egyébként.
2: És mi volt a rántott párizsi után?
0: Mi volt? Hány inger?
2: Grízes tészta.
0: Ja, és kaptad a grízes tésztát. Igen. Amit még nem értenek, és szintén nagyon furán néztek rájuk, az ott a kocsonya, amit szintén nem nagyon tudtak értelmezni, hogy hova tenni. Egyébként tényleg fura kajáik vannak. Tehát ezek a felsorolások, ezek szólnak, azért meglehetősen fura dolgokat eszünk. Tehát a húslevest valaki egyszer rájött arra, hogy le kell fagyasztani, lefagyasztotta és működik. És abból lett a kocsonya, nem tudnak vele a külföldiek mit csinálni.
2: Na de hát ez paliban sincsen egy 100 napos tojással, ne vicceljél már. Igen. Hát hol van ez?
0: Amit érlelnek egy csomó ideig egyébként, igen. Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok rántott gombáját.
1: Így is van, indítsunk mozgalmat.
0: 100-szor rosszabb kaják nem kerültek föl, vagy az értelmezhetetlen kategórián mentek. A gomba az egyébként még egy viszonylag vállalható ételünk, igen.
2: Amitől konkrétan rosszul leszek, az a káposztás tészta.
0: Káposztás tészta?
1: Itt Juli ma valakit meg fognak verni. Én nézem, magasra a kezeket, szántódra. Aki szereti a káposztát. Ennyi. Hát ez elvitte Julia.
0: De miért most egy káposztás tésztához képest egy ázsiai konyha, ahol a bogarakat, a tücsköket, tehát hogy az több más kultúra
2: élve
0: nyilván.
2: Eszik meg.
0: Élve megeszik, vagy megsüdik, tehát ahhoz képest most egy mákos tészta.
1: Mi káposztás tésztánk.
0: Sehol azért nincsen, igen. Anyám speciális, a rántott csirkeláb, azt írja valaki. Ezt ismeritek, Feri, azt főztétek?
1: Hát szegények eledele, az mondjuk rántani, azt nem nagyon értem, de legalább akkor van rajta valami, ugye? Mert a levesben megfő csirkelábról leszapogatni a cuccost, azt az egy működő dolog, de azt kirántani, hát mondjuk sok lesz rajta a panír a lábúj közben. Legalább okay. Akkor azzal
2: kiszapogatod.
0: Ami megnyerte a listát, és minden külföldi azt szavazta meg, az egy izlandi étel lett, amit egy vulkánen pizzának hívják, és mindenfajta marha...
1: Rohasztott madár?
0: Mindenfajta birkafejed, birkaszemed, belet beleraknak magába a pizzatésztába, ezt valahogy összehajtogatják, és úgy veszik ki a sütőből, hogy még félig nyers benne az étel. Gyomor van benne, szem van benne. Ez egy izlandi kaja, és a birka fejet sütik be valahogy a pizza tésztába, és te kicsomagolod, és ott látod a félig nyert
1: dolgokat. És kikacsint a izé a birka, hello kisgazdám, itt vagyok.
0: Ez lett a legundorítóbb, és a harmadik helyre pedig befutott egy tájföldi kocsonya, amit angolnából csinálnak, tehát akkor ők is csinálnak valamiféle kocsonyát, és ott az angolnának az agyát és a szemét szolgálják föl szintén. Ehhez képest a mákos tészta vagy a gomba, hát hol vagyunk, érted? Tehát hol vagyunk?
2: Izlandon van a rohasztott hal, amit 100 napra elásnak, igen, és utána az kiszednek.
1: Is,
2: és
1: ja,
2: az
1: akkor is ugyanilyen. Ott van a rohasztott madár is, is igen, azokat az is ugye rohasztják. Hát ott van egy ilyen furigusz, és én is azt hittem, hogy ők azért ennél jobban élnek.
0: De az úgy képzeled, hogy az berakja tényleg a földbe, az a 100 napig erjed, belerohalt, és azt utána valamennyire nyersen mindenféle sütés nélkül elfogyasztják.
1: Akkor mondom neked a Lunda sztoriát, és egy mondatod van megmagyarázni azt, hogy mi kényszerít erre embereket.
2: Az is.
1: Agyonversz egy ilyen madárkát, ez egy körülbelül mit én, 40 centis jószág, a Lundát, mindenféle előkészítés nélkül, tehát nem kopasztod, nem belezed, fogod a Lundát a hónod alatt, mész a tengerparton, és keresel egy fókát. A fókát is agyonvered.
0: Ne csinálj!
1: Esküszöm, hogy ott a lehetőség szerint az a hagyományos, kibelezed a fókát, beleteszed a madarat úgy, ahogy van, bevarod a fókát eltemeted a homokba a tengerparton, és visszajössz egy hónap múlva, és óriási csemegézel.
0: Ne csinálj!
1: Ki volt, aki ezt kitalálta?
0: Ezt kajálják. Kóstoltad?
1: Ne, úgy is, nem vagyok.
0: Teljesen.
1: De ott lennék kipróbálni, szerintem már nem csinálják.
0: Érted? És ehhez képest a gombákat felrakták a 30. helyre.
2: De mi is visszatömjük a saját beleibe a disznót.
1: Igen, de azért másnál megpucoljuk.
0: Megérkezett a zenekar mögé.
1: Jó, Jóisten!
0: Ez azt jelenti, hogy takarodjunk le a színpadról, jó? Úgyhogy megyünk, zenéljetek gyerekek, mert hogy az első dalt kiadjuk, jó? 8:30 lesz pontosan 3 perc múlva, mi itt se vagyunk színpadon, a VSV, puszi nektek, szevasztok, ciao, ciao.
1: 1, 2, 3, és. Ja.

0: Sziasztok Rádió 1. Köszönjük szépen!
1: Köszöntünk újra mindenkit! Ki az, aki még bírja ezt a meleget?
0: Hadd kérjük a Grétinek egy óriási nagy hangzavart itt a Brácsán. Kísért minket. 1, 2, 3!
1: Köszönjük, Gréti! Nagyon-nagyon jó.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
6: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
9: július 2-3-4.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
2: 800 darabos készletből válogathat.
13: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
14: Ice Ice Baby. Küle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem wahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinwäsche genießen. Sammle bis dahin Lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron, das Glück wartet nur auf dich.
15: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
2: Itt minden az élmények körül forog.
16: Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
17: Familypark.at.
18: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő. Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
19: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
20: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5990 forintért.
21: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
22: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro. Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Idén is lesz napközi tábor Sopronban. Japán napot tartanak szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén július 6-tól augusztus 14-ig lesz Sopronban napközi tábora a Soproni lakcímmel rendelkező vagy tartózkodási helyen rendelkező gyerekek részére. Az előtte lévő két hétben, illetve az azt követő két hétben pedig az iskolák saját maguk biztosítanak felügyeletet, ha ezt valaki igényli, mondta el Marek János, a Soproni Tankerület központ vezetője.
26: Elsőtől 8. osztályig jelentkezhetnek gyermekek. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekek jelentkeznek, felső tagozatosok ezt a formát már nem nagyon veszik igénybe. Maga a nyári napközi az teljesen ingyenes, a programok teljesen ingyenesek, ha fagyit esznek a gyerekek, az is ingyenes. Egyedül az étkezésért kell térítési díjat fizetni, de a szabályok ugyanazok, mint tanév közben, tehát ha valaki kedvezményesen étkezik, akkor itt is kedvezményesen étkezik. Napi háromszori étkezést kapnak egyébként a gyermekek, minden más ingyenes.
25: Japán napot tartanak szombaton Sopronban. Sopron városa és Kazuno közötti testvérvárosi kapcsolat ünnepén előadásokkal, bemutatókkal, kreatív foglalkozásokkal, kiállítással és anime filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők már 10 órától a Liszt központban. A japán nap programjai ingyenesen látogathatók, a filmvetítések azonban jegyvásárláshoz kötöttek. Részletek a prokultura.hu oldalon olvashatók. Pályakarbantartási munkálatok miatt ma 20 óra 15 perctől június 29-e hétfő reggel 4 óráig a Wien-Hauptbahnhof Ibben Furt-Sopron Deutsch-Kreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. Az érintett vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Neufeld, Anderlejta és Wampersdorf állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
25: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hello, bello! Gyere, gyere! Gyere, gyere! Igen, ez meglepetésszerű volt. Szevasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Szolid beszélgetésbe kezdtünk a háttérbe, de Zsül közben úgy döntött, hogy elindítjuk ezt a fél órát is.
2: Jövök, Ferkó, nem hagynak egyedül!
1: Milyen jól tette! Itt vagyunk, akkor gyere ide előre, mert egy újabb játékkal folytatjuk. Gyerekek, a BSV egyre jobb, nagyon-nagyon szuper volt, és nagyon örülök, hogy így aktivizált.

0: Úgyhogy most vagyunk a DM játékunknál, 100 ezer forint értékű DM utalványa tét, amelyhez fürdőruhás csajokat kerestünk. Yeah.
1: Egyik játékosunk most írja alá felelősségvállalási nyilatkozatot, hogy felhasználjuk a képi hanganyagot mindenhol. Igen, amit a hajón történik, éppen most írt alá. Na, szóval, hogy igen, ez egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen napteljáték, egymást be kell majd kenegetni szépen, nagyon ügyesen, és egy perc után megnézzük, hogy ha vizet öntünk rátok, akkor mennyi naptej marad rajtatok, az a pár nyeri, akit ügyesebben sikerült bekenni. Jól mondom, Ferenc?
0: Nagyon jó, egyszerűen bámulatos.
1: Magamtól egyedül.
0: Azt szeretném kérni a hostess lányoktól, nagyon kedvesek vagytok, hogy legközelebb, amikor ilyen játék van, kérlek benneteket, hogy a neveket ne a mellekre ragasszátok.
1: Hát hova rakják? Érted?
0: Én néznék a szemedbe, de Niki, szia!
2: Homlokomra
0: ragasztam. Hello, Niki. Egyen nekem könnyebb dolgom lett volna.
1: Csáó, Niki, mi újság? Te már rutinosan fürdőruhába? Te így szálltál föl, vagy átöltöztél?
2: Én így szálltam föl.
1: Ez menő.
2: Azt mondtátok, ebbe kell jönni, én jöttem, ebbe. Én maratoni vagyok.
1: Tök jó arc vagy. Tök jó arc vagy. Tök jó. Fürdőruhába.
2: Azt mondtam, hogy senki nincs fürdőruhába.
1: Hát egyébként ez tényleg jogos. Feri ezt többször elmondta, hogy fürdő. Tessék?
2: Te, hol a
3: fürdőruhád? Hát,
1: hát nem akarom a népet ijeszgetni, levenném, figyelj, az botrány lenne.
0: Sikítva menekülnék.
1: Sikítva, mindenki beugrana. Sikítva. Beugrana.
0: Azt mondtad, hogy balatoni lány vagy?
2: Igen, felsőrsi.
0: Felsőrs.
1: Felsőrs, északi part.
0: De az északi.
2: Alsőrs fele.
1: Hát látod? Hoppácska! Azért ismerjük, ismerjük
0: el. És a hajnalban te átjöttél ide a másik oldalra, itt felszálltál, aztán majd visszamész a másik oldalra.
2: Figyelj, én azt hittem, hogy nem lehet felszállni Tihanyba, azért átmentem kocsival Szántódról.
1: Oh. Te simán felszálltál volna Tihanyba. De várj, akkor meg a másik oldalra rakunk le, tehát jobb ez így.
2: Nem, hát Tihanyba, vagy Szántódon a kocsim.
1: Ja, most már mindegy, jó, az a lényeg, hogy megérkeztél. Autókáztál, itt vagy, ez a lényeg, jól van.
3: Oké, Niki, az, hogy az egy perc alatt minél erotikusabban kenjék össze.
1: Nem kell, nem erotikus.
0: De, Júli, kérlek, értem a vágyaidat,
3: kicsit. Értem, hogy mindenhova játszol.
1: Láttad az NMH büntetéseinket, ha már csak azt mondjuk, hogy fürdőruha 32 milliót fizetünk, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni.
0: Niki, ki fog kenni?
2: Itt ez a hölgy. Figyelj, én egyedül jöttem.
0: Egyedül? Hát keressek neked valakit, aki beken, Niki. Már megvagy.
1: Találta gyorsan egy hölgyet.
0: És te életedben nem láttad a Niki?
2: Igen.
0: Nagyon jó. Kitty a te neved, nagyon szuper. Egyedül vagy, Kitty?
2: Igen.
0: Hát ebből még bármi is lehet, figyelj, hogy egy jó barátság indul el.
1: Mennyi facér egy csaj jött egyedül egyébként? Nem egyedül jöttek sehol, senki, csak úgy felszálltak a hajóra. Jövőre tényleg meg kell csinálni a felnőtt változatot, Ferenc. Kinőttük ezt a hajót, jövőre tematikát kell váltani egy kicsit.
3: De az van, hogy rosszul mondtuk el, mert azt mondtuk, hogy legyenek fürdőruhás lányok, de azt nem mondtuk, hogy őket be kell kenni, hogy erre lehet jelentkezni.
1: De férfiaknak nem adjuk oda őket. Az csúnya lenne. Van idegen férfi, aki kerekedik. Ági, hello, jó reggel, ciao. Te is így jöttél a hajó, vagy te átöltöztél?
4: Én nem, így jöttem.
1: Mindenki fürdőruhában? Jó, oké.
0: Okay. Helyes.
1: Honnan jöttél, Ági?
4: Ausztriából.
1: Ausztriából, ezért töröd már picit a magyar. Igen, hallom, igen, hogy keresztem.
0: Jóta élsz kint.
4: 3,5 éve.
1: Hát az alatt, persze.
0: Idő alatt elkopik.
1: Elkopik az a magyar, és ő a lányod.
4: A lányom.
1: Ő a lányod. Te is Ausztriában vagy még itthon?
2: Én is onnan jöttem. Onnan. Már én itt lakom.
1: Aha, mama meg jó messze Ausztriában. Az jó, ebben a korban már jó, a mama Ausztriában van, te itt vagy.
0: Jó, lesik a távolság ilyen korban. Igen,
1: kamaszkorban már jó.
3: Mit csinálsz kint?
4: Egy logisztikai cégnél dolgozom.
1: Aha, nagyon jó.
0: Izgalmas meló lehet, mi a logisztikai.
1: Ebben nem kérdezünk többet. Jól
0: van. Nem rossz, hogy a gyerekek meg itthon, vagy egy gyerek itthon?
4: Hát mert ő tanul.
0: Mi is Ausztráliában nem lehet tanulni?
4: Hát itt van olyan egyetem, ahova szeretném.
0: Hova jársz, drágám?
2: Most jelentkezek.
0: Ja, mégsem most leszel egyetemista. Jó.
1: Most vagy túl leszel az érettségi dolgom? Most nyomtad végig?
2: Ja, nem, már 2 éve leérettségiztem, csak halasztottam.
1: Király, ezt így kell csinálni. Bulisztál.
2: Az is.
1: Tényleg? De menő.
2: Meg tovább, egy ilyen felnőtt képzésen vettem részt.
3: És mi lettél?
2: Tessék?
3: Mi lettél felnőtt képzésen?
2: Formatervező.
1: Hát erre ne kérdezzünk többet, Verko.
0: Hogy
1: logisztikus formatervező? Ne kérdezzünk többet.
0: Logisztikus formatervező. Meg vagyunk. Na kérem szépen, hát akkor én javaslom az 50 faktort, ugye ezekben az időjárási körülményekben, mert pusztító meleg van, akkor adjuk oda a krémeket, Ja, itt vannak már? Nem vannak itt. Hol vannak a krémek? Ez a vegyetek krémet, gyerekek. Úgy állunk itt, mint aki még életében nem volt strandon, és nem fért a leégést.
1: A gyerekek szemét takarjátok el. Jó? Itt valami borzasztó kemény dolog történik.
0: Na most, Niki, a gyönyörű szőkehajaddal lehet, hogy kéne valamit csinálni, mert hogy látom kit itt a játékos társadat, ő teljesen elvakultan azt mondja, hogy tetőtől talpig. De fogom majd borítani a játékost. Mennyi

0: Ők van minden.
1: Egy percig
0: jelhetitek a másikat, jó? Hátat, mellkast, amit gondoltok, karokat, leginkább tehát fölül, mert utána jön a DM nagy víztesztje. Erről egyéről le. Nem állok el többet. Azon férfiak, akik most főhörögtek, rohadjatok meg. Hát milyen szemét dolog ez, ugye, hogy vízzel leöntött nőket akarok.
1: Azért megérkeztek az első sorba.
0: Persze,
1: itt vannak a támogatás, a lelki támogatását.
2: Persze, jöttünk. Én inkább Bernát Hegyinek öltöztem ezzel a...
1: Kicsit olyan vagy egyébként, ilyen nyakadban. Egy kis kulacs kellene a nyakadban, és akkor meg is vagy egyébként.
2: Van benne minden.
1: Hoztatok? Micsoda? Figyelj, ezt üldözzük a Júlival, hogy honnan tudnánk egy kis pálinkát szerezni. Bármi, naptej, minden van benne. Jó, akkor szerezzetek egy keveset, valakitől kérjetek. Na, hogy állunk, Ferencem, közben?
0: Megvagyunk. Szépen, akkor itt vannak a kenőink és a kenetjeink. 3, 2, 1, indul a kenés, de mint az áll a gyorsan.
1: Figyeld, itt modelltest akadta a kenő. Le is térdelsz? Ne, ez egy másik, ne térdelj le. Ezt nem kérte tőle senki, nem kell letérdelni.
0: Locsoljad, még locsoljad.
1: Nem merek oda nézni. Jézus Atya Úristen, mi történik?
3: 1985 dagástól.
1: Srácok, azért...
3: Olyan érzésem van. Na
2: most lettem rosszul.
3: Odaálltál anyukád elé.
1: Na milyen a látvány?
2: Feri, szálljon át kéne lélegeztetned.
1: Srácok, kész vannak.
0: Jövök.
1: Kész vannak az első sorban.
0: Gyerekek, Niki kicsit túlgondolta a dolgot.
1: Niki, te nem egy felnőtt filmkasztingra jöttél? Vagy jó hajóra szálltál, biztos? Tehát, hogy egyébként van lelkesedés.
3: Ez ám a napvédelem?
1: Igen,
0: Isten, gyerekek. Kiki, adjál még neki, annyi naptejünk van, mint az állat. Itt senki nem fog leégni. Hogy állunk?
1: Takard el a gyerek szemét, ne nézz oda gyermekem, ez itt felnőtt tartalom folyik, ne nézd meg, hogy mit csinálnak ezek a felnőtt férfiak.
0: Utolsó 10 másodperchez érkeztünk el.
1: Ezt tetszik ez a játék, ez
3: ezt
1: jó
3: a
1: beteg.
3: Ezt a játékot miért ugye? Az utolsó hajózáson?
1: Miért nem játszottuk ezt?
0: A hátát, kiki.
1: Nézd,
0: kicsi, Jézus.
1: Mi történik? Mi történik itt?
0: Én erre nem adok
1: pontot. Tényleg
3: pucsit.
4: Hát ezt kell csinálni, nem?
1: Pucsitani? Én nem hallottam, hogy ezt valaki kérte volna, hogy te pucsissa.
0: Itt a vége, itt a vége.
1: Feri, egy fél perc, dehogy is kell.
0: Jaj, de hülye vagyok, most látom. Figyelj, rossz az órám.
1: Ne putáskodjál, kenjenek még
3: egy kicsit. Nem tudom, engem nem így szoktak lekenni.
1: Én azért láttak a Szamárdi strandon, Júlia, hogy egy hűtőtáska mellett így pucsítasz, a Miró meg ott kereget nagyon.
3: Én nem mondom, valaki.
0: Igen, és a Miró elmegy sörénre.
3: Jaj, jól, nagyon lefogom.
1: Én azt gondolom, Niki, hogy nagyon jó. Ági is nagyon ügyes. Figyeljetek, lelki. Tessék?
4: Az arcomat is be kell?
3: Igen, mindenképpen. Nem, szerintem az arcodra
1: nem menjen. Az arcodra nem menjen, szerintem. Az nem. Maradjon csak így jó. Az már az nagyon kétértelmű lenne. Jó? Oké. Na gyerekek, hát Niki nagyon akkor... lelkes, Ági is készen van. Jó? Figyeljetek, itt komoly kenés. Nem alibizték el a kenést. Mit történik itt, kérem szépen? Meg vagyunk szerintem.
0: Itt a vége.
1: Várjatok, vége van.
0: Vége van, egy perce van vége. Jó, elég. Nem, de eló, nem kenünk.
1: Meg vagyunk. Cseréljetek telefonszámot, lányok, és akkor folytatjátok a kenést utána. Oké, meg vagyunk.
0: Hát figyeljetek, első ránézésre Niki és Ági hát úszik, csatakvér, illetve nem vér, hanem csatakrém van mindenhol. Így nem tudnám eldönteni, hogy Ági vagy Niki a menőbb.
3: Ági jobban be van kell. Ági fehérebb.
0: De ha a férfiakat kérdezném, akkor ott náluk.
1: Hogy állunk?
0: Ki nyert?
2: Meglátjuk, szerintem döntetlen.
3: Lehetne még egy kört.
1: Igen. Jó, és akkor most öntünk rájuk egy-egy liter vizet, vagy egy-egy vödör vizet.
0: Így van.
1: Aha. Jó, akkor az kell csajok, hogy vagy mindenki megfogja a saját vödrét, és egyszer úgy, amikor beállsz egy jó hideg zuhany alá, csak így magadat nyakon öntöd.
3: Napszöveget nem veszed?
1: Napszöveget venne, nem, hát. Ha gondolod, vagy ne venne. És jó, én a fejetekre így ráöntitek, ennyi a lényeg. Jó, csak így fogja,
0: tessék? Haja is.
1: Vagy így akkor a mellkas, arc, csak hogy menjen le végig a víz, jó? De ne engem öntsél, nem én vagyok a versenyben. Oké, jó, csak így öntsétek magatokra, és akkor megnézzük, hogy mi a végeredmény utána.
3: Ez kapcsi ötletem.
1: Jó? Ez kapitány úr dicséri a játék.
0: Jó, tehát fentről fejre, mert meg kell nézzük, hogy a DMS naptej hogy jó? Maradt fönt. Jó?
1: Mehetünk? Na, 3, 2, 1, mehet az öntés. Úgy.
0: De hősök vagytok.
1: Hát, na,
2: egy gram nem jött le,
1: gyerekek.
0: A legjobb emberünk. De.
1: Itt nagyon komoly szakmai zsűri van, várj, itt a srácokat megtaláltam, de komoly szakmai zsűrizés zajlik itt a másik oldalon.
0: Ez szerintem
1: szólok.
0: Döntetlen, ez szerintem egy nem jött le semmi. Hát figyeljetek, az van, hogy...
4: Rólam, akkor most le is kell szednie.
1: Hát itt átadnak a srácoknak, szerintem lesz jelentkező, aki egy zsebkendővel körbe törölget.
0: Ki kell hirdessem az eredményt, a 100 000 forintos DM ajándék utalvány. Ági-éké, nagyon
1: ügyes vagy.
0: Még mindig gyakorlatilag
1: de Niki, te is
0: egy kiló van rajta.
3: És én azt mondom, hogy régóta gondolkodunk azon, hogy mire tudjuk lecserélni a fekete-fehér játékot.
1: Szerintem megvagyunk. Online kérdési
0: verseny. Még azért itt nekem van egy kérdésem, a DM-től kérnék szépen valakit, aki ilyen döntéshozó. Van itt nálunk valaki? Hol van? Gyere, gyere, gyere, te vagy az? Na, én úgy tudom, tehát két gyönyörű hölgyet kentünk itt csak a csatakra össze, nagyon szépen leöntötték magukat. Én úgy tudom, hogy a DM üzletekben van még egy csomó utalvány. És azt is tudom, hogy a DM, aki beszállt ebbe a mai buliba, aranyszíve van az összesnek, a vezérigazgatónak is. A marketingesnek meg nagyon, és biztos vagyok benne, hogy Niki csodálatos kenését meg tudjuk támogatni minimum 50 ezer forintos ajándékutalvánnyal. Én fizetem, ha kell.
1: Na?
2: Egyeztessünk, alapítani mindenképpen is megbeszéljük.
0: Nagyon kedvesek
1: nagyon jó, rendes a szponzor, köszönjük szépen. Imádom Ferenc, amik úgy találunk, ahogy senki. Kész tényekkel járítjuk a szponzor, ugye jól érezzük. Jól van? Akkor neked is lesz ajándék, intézünk valamit, jó?
0: Azért te is kapsz egy
1: milyen ilyen volt?
4: Hát nagyon jó, most már 500 faktoros, ami rajta.
1: 500 faktoros.
3: Ez nem fogtok tudni
1: leégni. Bemutatom a zsűri másik két elnökét itt a sorban, az első srácokat, úgyhogy ismerkedjetek, jó? Puszi nektek, köszönjük a játékot, hogy ügyes voltál. Niki egy... Várnak oda a srácok. Puszi, köszönjük szépen, szevasztok.
0: Na és mi pedig már is muzsikálunk, ugye? Így van. Tovább a BSV fenn van, és jön a nagy bugi is, ha minden igaz. Kollaborálnak majd, lehet, hogy ezt így mondják hivatalosan, amennyiben nem. Akkor bocs, helyett kedves uraim, akkor 3-2-1 rajta!
5: Boginak szeretnék kérni egy óriási hangzavart. 1-2-3, sziasztok Rádió 1! Megkérdeztetem tőle, hogy csinálta.

0: Nagy Bogi és a Bénső.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
12: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
13: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
14: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
15: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
16: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
17: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
18: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
19: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
20: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítés rendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
21: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest.
22: Július 2-3-4.
23: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kezdődik a Tarkaharka Fesztivál. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
26: Tilos tüzet rakni erdő területeken és attól számított 200 méteres körzetben, illetve a kijelölt tűzrakóhelyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Ilyen időszakban, ha lehet, akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt a tevékenységet körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat.
25: Ma kezdődik a második Tarkaharka Fesztivál. 17 órától a település Monófalváját és a mezitlábas östvényt lehet elkészíteni, Varga Eszti segítségével. Másnap főzőverseny kezdődik, délután a harkai értékekkel lehet ismerkedni, este pedig bulival várják az érdeklődőket. Vasárnap lesz gyerekműsor, traktortúra, sötétedéskor pedig még családi mozi is. Részletek a település közösségi oldalán olvashatók. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
25: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
27: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Bírjuk még a meleget, gyerekek?
2: Igen, most egy pár fokot azért el kéne fordulni egyébként, kapitány úr.
1: Merre fordítsuk? Mondjad fel, jelölt ki az irányt, befordítsuk a hajót. Merre az állunk most?
2: Nem tudom, merre van az eleje.
1: Én se tudom,
2: kapitány,
1: vagyunk.
2: Kapitány, ha a színpad az eleje, akkor 12 fokot jobbra.
1: Nézzük meg, hogy hogyan. Jó, akkor az első kedves rész kap árnyékot, arra gondolsz?
2: Ez az, nagyon jó vagyunk, már csúszik, már nem kúszik.
1: Kúszik, mászik
2: az árnyék, de nem kúszik, mászik. Na mindegy, hát ha hallotta. Fekete pólós haverom, gyere már ide, légy szíves, te, gyere. Zsül bekészített valamit, egy perc, jó az egész, mert nagyon kíváncsi vagyok. Vele kezdtük reggel, ugye, mert az összes szignálunkat tudja.
1: Igen.
2: Hogy csináljuk igen meg azt, hogy leadjuk a szignált, és lenyomja végig, jó?
1: De az összes, de van vagy 20 szignálunk, honnan tudja az összeset? Az durva. Hát.
3: Ugye az autóban folyton szóval, amikor...
1: Megtanulgattad már így szépen, aha.
3: Meg. Kamionosász közben.
1: Jó, de Ferit ismerve, ami olyat rakatott be neked. Rafkos az öreg.
2: Nem, de hogy vagyok én. Hát én egy arany cuki mackócsávó vagyok te. Hát ne szórakozz, hogy csesznék ki veled. Zsül, a legdurvábbat, légy szíves, jó? A legdurvábbat. Na figyelj, jön a szignál, és akkor toljad rá, légy szíves, jó?
1: Csak mondom, hogy közben az a fordulás még nem annyira... Él még a kapitány, Feri? Látsz valamit közben? Életben van?
2: Már csak sodródunk.
1: Mert mi történik a hajóval? Lehet, hogy már nem vezeti senki.
4: Már süllyedünk, és már elhagyta a hajó.
1: Igen, már mentőcsónak elvez valahol. Jó, oké.
2: Na, mehet a szignál, Zsül.
5: Hölgyeim és uraim, a mai napon szekvenciáján élőben tudod legnagyobb családja, Zsék, Viki, Laci.
1: Ez még nem az igazi.
2: Az a baj egyébként, hogy csúszik, de én láttam, hogy tudod. Köszönjük, jó beégtél. Na mindegy,
1: igen.
2: Szevasztok.
1: Azért ez még annyira nem ment, de egyébként csúszott a hangból, összeg az is volt. Na, nem sokára játszunk egyet. Figyelj, én zsákutcába kerültem. Mert hogy van még egy játékunk, és megint fürdetünk, Ferkó. Tehát ezt nagyon jól találtuk ki egyébként, hogy fürdőruhás lányok, fürdőruhás fiúk. Vagy kenik egymást, vagy vízbe esnek, úgyhogy nem sokára ezt is játsszuk. Itt még eltakarítják a nap teljes romokat.
2: Nem hiába, gyerekek, van több diplomás a csapatban. Igen. Azért találunk ilyen játékokat.
1: Akkor ment, akkor mentes, mit csináltok ti?
2: Tök rendesek vagyunk.
1: Mit csináltok ti? Na, oké, itt vannak már a játékosaink is. Előre verekedek magam, bocsánat, köszönjük szépen, itt vagyunk. Figyelj, itt jobb a hajó végében.
2: Hát persze, itt jár a levegő és árnyék van, tök szuperek vagyunk. Summersby Drunk Tank nevezetű játéka következik. Na most rossz hírem van, gyerekek, mert az időbe beleszámít az is, hogy a műsorvezetőknek kell megdobni ezt a gombot.
4: Ez az én játék.
2: Ezt a Juli játéka. Mondani, hogy várjál, a három műsorvezetőből kettő lesz hülye béna, a Juli ugye nem tud dobni, én meg nem látok.
1: Az erős csapat vagyunk így. Juli a kislabda dobásban nagyon erős. Igen, a Feri meg nem annyira lát.
2: Így van, és akkor ahogy sikerül eltalálnunk ezt a bizonyos célkört, akkor a versenyző belezuhan a medencébe, és 0%-os Summersbit kell belőle kivadászni. Ugye kettő íz az, ami fontos, ezt majd kiteszünk nektek, hogy mit kell összegyűjteni. Aki nyer, az egy teli Summersbit sütőt vihet majd haza. Na?
1: Na lányok?
4: Ki ül fele?
1: Na lányok? Hello, Bogi. Ciao, Bogi.
6: Igen,
1: szia.
6: Sziasztok.
1: Mi újság, Bogi?
6: Jól vagyok, köszönöm. Várom nagyon. Nekem mi? Való, mert 5 éves korom óta úszok, szóval, hogyha itt alul teljesítek, az nagyon kínos.
2: Hát mondjuk nagy úszásra itt nem lesz szükség, mert csak le kell a víz alá, viszont akkor a tüdő jó.
6: Az biztos.
2: Azt mondtad, hogy teljes menetfelszerelésbe jöttél, hát most egy ilyen negligé van itt.
6: Kicsit a hölgy után kicsit megilletődtem, szóval én egy kicsit szolidabban szeretném nyomni.
1: Igen, ő elég magasra tette a mércét ezzel, hogy úgy kentik itt egymásra, hogy közben masszívan pucsított, azért ez egy elég érdekes. Mondtad, hogy akkor neked az egy picit sok, visszaveszel a játékba. És hogy ilyen gyerekkorod óta úszol, víz mellett nőttél föl? Vagy...
6: Igen, én Vácon élek, és ott olyan jó a Váci strand, hogy hát nem volt más lehetőség, szóval.
2: Versenyszerűen csináltad?
6: Igen.
2: Mi az erősséged?
6: Vegyes.
2: Vegyes, nekem vegyes. Is.
1: Feri is.
2: Csak nekem másból.
4: Én a Szilvából.
1: Igen. Julia Szilvát
2: szeretik. Tibi, hello.
1: Tibi, szia.
7: Sziasztok.
1: Mi a helyzet? Honnan jöttél, Tibi?
7: Én 60-ból jöttem.
1: 60-ból. Egyedül vagy pároddal? Kikkel érkeztetek?
7: Egyedül jöttem. 10-ig dolgoztam Pesten, és utána itt aludtam a Lepsényi M7-es Molk úton.
4: Ne.
2: De várjál, bement komolyan. És fölfeküdtél a pultra?
7: Nem, a hátsó ülésen, de egyébként ki lehet kényelmesebb lett volna, ha lefekszek a pulton a 180 cm-es Suzuki-ban.
1: Tehát megálltál egy kocsival egy benzinkúton, aludtál egyet, hogy itt legyél ma a kitelepülésen?
7: Hát az alvás az erős túlzás, de igen.
4: Elfogytak a szálláshelyek, vagy nem is akartál?
7: Hát őszintén, ezek 4 óra hosszára nem akartam szállást fizetni.
4: Igazad van.
1: Nincs jobb, romantikusabb egy Molk úton aludni. Nincs az a baj, egyedül, igen, így ebben a formában.
2: Jó, a játék miatt jöttél? Tehát azt mondtad, hogy én ma innen hazaviszem akármilyen ajándékot, vagy egyébként meg jó a buli?
7: Mind a kettő, már régen szerettem volna jönni, tavaly is, de mindig volt, aki azt mondta, hogy jó, én nem jövök, vagy dolgoztam, és most úgy voltam vele, hogy akkor eljövök egyedül.
2: Ez szép teljesítmény, gyerekek, egyedül 60-ból, nagyon menő vagy, egy 4 órás alvással, szuper. Na kérem szépen, kivel kezdjük a játékot?
1: Azon gondolkozom, hogy 60-ból jön, miért kell aludni? Miért nem jön?
2: Pesten volt, dolgozott.
1: Jó, hogy Pesten még dolgoztál. Aha, értem. Jó, összetettem a sztorit. Bocsánat, jó gyerekek. Hát, én azóta gondolkozom, akkor elindultál volna később, megjössz 60-ban, és egyből idejössz, hogy te közben elosztál.
7: Igen, mert hogyha én onnan még hazamegyek, 12:00-re kerültem volna ágyba, és 3:45-kor indulnom kellett volna ide.
1: Így jobb a kocsiba aludni.
4: 4 órát mindenképpen a kocsiban töltött volna.
1: Van ennek egyfajta bája. Oké, csajok, kimászik föl először akkor a kis emelvényünkre. Jó?
2: Akik beszélik egymásra.
1: Bogi, vigyen, menjen a rutinos.
2: Bogi, választanod kell, hogy ki az, aki ugye azt a bizonyos gombot eltalálja egy kislabdával, és te belezuhanja a medencébe.
4: De vakon is jobban dobsz, mint én, nem? Ezt ne csináljuk.
2: Van a Balázs, és van a Feri.
1: De dobhatnak a hostesslányok is. Engem?
2: Hát persze, a legjobb kezdőt.
1: De csak hozzá kell, hogy érjen? Vagy ez valamilyen rugó, csak hozzá kell, hogy érjen?
2: Jó. Akkor mász föl oda, légy szíves, ki kell ülnöd a szélére, és nagyon fontos, hogy ez milyen, várjál már, ez milyen gyümölcs? 0%-osat kell fölvenni, bodzás, ja, bodzás lájmos és epres lájmos. Tehát megvan bodzás lájmos, epres lájmos, ezt a kettőt kell kiszedni. Jaj, de jó lesz ez. Na, hát akkor ez az a, hogy hívják, amit ugye el kell találják. Ja!
1: Te?
2: Basszus, de hülye vagyok, megnyom. Más már fölé. Ne haragudj már, de hülye vagyok. Ór Isten.
1: Jó, akkor viszont kezd el keresni, akkor menjél le. Te jó. Igazi kretén, nagyon
2: gyere
1: jó.
2: Föl,
1: és rám mondják, hogy én vagyok a rohadék.
2: De figyelj, ott
4: és
2: marad.
4: És azt is szedte.
1: Szívem, nagyon jó.
2: Szívem, nem, még nem megy a játék. Jó?
1: Bedobod a vízbe, és még visszaküldöd még egyszer.
2: Tessék, gyere itt eddig, ki tudsz jönni. Ugyanis az időméréshez hozzátartozik, hogy meddig a műsorvezető meddig próbálkozik.
1: Ja, hogy az is beletartozik. Jó.
2: Becsináljuk?
1: Tessék?
2: Keressék csak meg.
1: Igaz. Hány fokos a vízű? Milyen vizet tettünk?
2: Nagyon
1: bele, jó?
2: Finomat. Nagyon finom, 2.
1: Kettő fokos víz. Figyelj, bocs, nem tudtam, hogy ilyen. Tényleg, ő egy jó indulatú, kedves ember volt. De hogy öregszik, egyre
2: gegyobb lett. Valami elmúlt. Jó. Na, labdát a főnöknek, gyerünk, vidd oda, légy szíves, köszönjük szépen.
1: Oké, okay, tehát... és akkor tudod, hogy mit kell megkeresned? Tudod, hogy mit kell megtalálni?
4: Hát a tisztette első körben.
1: Fogalmad nincs, hogy mit kell megtalálni. Na, akkor világosítsuk fel a játékosunkat, várjál.
2: Boczás lájmos 0%-os és málnás lájmos 0%-os, vagy epres lájmos. Na, én is hülye vagyok már. Megőrültem. Jó, megvan? Megvan. Persze, hogy megvan. Akkor.
1: Okozott némi zavart az erőben, hogy zavart az erőben, hogy benyomtad a gombot. Kész vagy? Mehetünk? Meg vagy, mit kell megtalálni? Jó, és időre megy, úgyhogy legyél minél gyorsabb. Jó?
2: Na, akkor. Na, hát figyelj. Te legyél minél gyorsabb. Óra indul. Hoppá! Ki ez a császár, aki
1: elsőre? Nehéz feladat volt. 2 méterről eltalálni egy 40 centis átmérőjükön.
2: Szedjük össze az összeset, szívem. Nagyon szépen csinálja a kisasszony a medencébe. Nem sikerült sokkolnom az első beeséssel. Nézzük, hogy mi van még. Már mindenféle ízesítés kiszedett.
4: Azt de úgy... mindenki vizes?
2: Kicsit az van, hogy a Willit, ahogy mentették a medencébe, az csapkodott ennyit körülbelül. Nem tudom, mennyit talált meg a kisasszony. Az a lényeg, hogy az összes ilyen cetlinket össze kéne szedni, azok közül, amelyek megfelelnek. Kész?
4: Mennyi az
2: idő? Jó. Oké. Okay.
1: Meg vagyunk? Na, igen. Király vagy, gyors Jézusom, volt, ügyes
2: 32
1: vagy.
2: Másodperc. Ügyes
1: nem
2: volt
1: vagy,
2: rossz.
1: Ügyes vagy.
2: Timikém, hát akkor te jössz, jó? Nem mutatom meg még egyszer, hogy estek bele, Balázs. Gondolom, te is Balázst választod, ugye?
4: persze.
1: Az, az dob, akit akarsz. Tehát, hogy ezt még szerintem erről még a Juli is eltalálja. Tehát ez nem egy olyan, nem nagyon bonyolult történet. Gondolsz. Igen, mondjuk Juli kislabda dobását ismerjük.
4: Eldobom Tihanyit.
1: Igen, valakit ledobsz itt a szápon mellettük. Jól van, oké. Okay. Timikén pattanyál akkor föl. Jó, így 4 óra alvás után egy benzinkúton.
2: Legalább fölébred.
1: Aha, még várjál, meg búvárszemüveg, ez még beöltözés van. Reduktor, palac, búvárszemüveg, minden lesz.
2: Milyen volt a víz?
6: Jól esett nagyon.
1: Hideg? Hideg egyébként? Hideg víz?
6: Hát a Balatonnál mindenképp hidegebb.
1: Aha, igen, reggel föltöltöttük. Jól van, oké. Okay. Meg vagy Timi?
2: Timi, fölmászott, kapsz megint labdákat.
1: Gyerekek, akkor... én neki drukkolok, komolyan mondom, mind a ketten nagyon ügyesek, de 4 órát alszik valaki egy benzinkúton, hogy velünk hajózhasson, ez egyébként ez egy tök kedves történet. Úgyhogy Timikém, legyél ügyes, most legalább már tudod, hogy mit kell megtalálni. Jó? Legyen valami kézje, ha nem tudsz följönni, akkor Feri megy utána. És akkor...
2: Jó, akkor kiszedlek.
1: Na, mehetünk? Felkészültél? Tényleg úszni tudsz? Azt megkérdeztük?
2: De aranyos vagy, az olyan lebegek.
1: Igen, lebegsz a vizen. Jó. Na, számolj, Ferenc, mehetünk?
2: 3, 2, 1, óra indul. Nagyon szép nagyon volt, jó. Ez a fiú nem tud hibázni. Elsőre eltalálta a gombot, Timi eltűnt a habokban, vagy a haboknak látszó tárgyak mögött.
1: Úristen. Én azt gondolom, hogy azért ott
2: Timi,
1: is van. Lelkesedés.
2: Minden
1: van,
2: rendben?
1: Van lelkesedés, igen. Fuldoklik vagy játszik? Mi történik? Várjál.
2: Még egyelőre nem kell kimenteni, kapaszkodik egy kézzel, figyeljetek, Timi azt követi, hogy a lábbal is kézzel betámasztja magát, és addig keres, amíg nem talál, ottan leadjuk az újabbat, 0%-os, megvan?
4: Meg.
2: Ne szórakozzatok már!
1: Ne csináld! Ne csináld!
2: Gyerekek, óriási tapsot Timinek!
1: 22 másodperc, 22 másodperc, a nem alvás és a benzinkúton pihenés. Az megtette.
4: Az a kérdésem, van-e itt valaki a Summersby-től?
1: igen, tényleg.
2: Hogy igen.
1: Dobjuk meg őket akkor.
4: Kétszer fürdettük meg. De legnagyobb bajjasság.
1: Igen. Intézzük még egy hűtőt? Jó, ígérjük, adjuk ad az egyiket, és akkor megkérdezzük, hogy van-e még egy hűtők. Nem tudom, hogy Summersby úr itt van-e, de mindenki nem lehet azért leszedni egy dupla ajándékkal, figyelj, hát azért. De ha itt vannak, akkor mindjárt beszélünk velük. Ügyes voltál, Timi, gratulálunk, menő volt.
7: Köszönöm szépen.
1: Milyen a víz?
7: A víz az nagyon jó, aki jövőre jelentkezik esetleg, ha még lesz, nagyon ajánlom, hogy a műkörmét szedje le, mert nehéz vele felszedni.
4: Ó, majd összeszedjük az aljáról.
1: Jó, akkor jövőre nem teszünk műkörmét. Ügyesek voltatok, gratulálunk.
2: Ajándékcsomag azért biztos, hogy van, a többit megintézzük, jó? Vagy legalábbis megpróbáljuk.
1: Mert hogy a főnyeremény ugye egy teli hűtő. Na, és akkor gyerekek, ha már ennyit zenéltünk, akkor még van egy rövid interjúnk, de csak egy pár percig, mert hogy itt közben itt a hazai, hát hogy is mondjam, csak ugye retros popvonalon nagy dolgok történnek, ugye, és mi is sokat beszéltünk róluk, 3 percünk van, akkor hírek után felhívjuk őket, vagy a muzsika után felhívjuk őket. Jó, akkor még csak bekészítjük, de hogy itt egyre másra szaporodnak és állnak össze azok a zenekarok, akik régen ugye összeálltak, aztán feloszlottak 90-es évek, 2000-es évek, és hát itt nagy összeállások vannak.
2: Fiatalkoraink legszebb előadói, már nem mindenkinek.
1: Igen, fiatalkoraink legszebb előadói. Közben mit integettek?
4: Hogy átadnák az ajándékot.
1: Ja, átadnátok az ajándékot, hogy kis erőszakos ez a szponzorátok az ajándékot. Hihetetlen.
2: Te mondod a te hangod mélyebb.
6: De ki nyert? Nem.
4: Ő most szállt fel a hajóra.
1: Imádom.
2: De ki nyert? Ez az, hogy nem figyelt. Nem baj, megvagyunk. Nagyon szép. Gratulálunk egy Summersby-s hűtőtele alkoholmentes 0%-os Summersby-vel. Jó? Úgy fogyasszátok egészséggel. Na szóval vissza akkor a kezdetekhez. Szóval, hogy visszatérünk a 90-es évekhez.
1: Visszatérünk
2: újra
1: a 90-es
2: évekhez. Újra összeállt valaki?
1: Újra összeállt, fiam, megőrülsz, leteszed a hajad, újra összeállt az Emergency House. Ha mennyit beszéltünk róluk, megőrülsz. Hát nem viszed el, 90-es évek, 2000-es évek. Ugye a Ducky egy ideig egyedül volt, de aztán ugye hát feloszlottak, ő egyedül ment, és most van, most történik meg. A világ minden tájáról összeverődnek újra, és újra nyomulnak. Hát most már tényleg csak egy bestiák meg egy Baby Sisters, és megvan újra a 90-es évek gyerekek.
4: Olyan, Ducky most, ha jól tudom, Cipruson él.
1: Ducky Cipruson él, de most újra összeálltak. Igen, Hörmit mindenkit mindenhonnan összeszedtek. Ugye rövidre rögtön rájuk csörjünk, de gyerekek, még muzsikánk van, úgyhogy...
2: Hát csak mit érzek, csak nem egy... DJ Oti promót.
1: Nem, nincs közel semmi. Sok kis etappal a színpadon. Ugye Nagy Bogi, nagyon szépen köszönjük. Bogi, nagyon jó hangod van, nagyon drága vagy, hogy eljöttél. És a BSV zenekar. Köszönjük szépen színpadon a srácok.
8: Sziasztok, rádió egy utoljára!
9: La la la la.
10: Pont úgy bújik, mint az, aki fél. Fáradtan iszik este. Nézd rám és én az, aki sérem. Hozzám simul a testem. És azt tett, hogy mindenki nem fáj sem. És sír, ha senki sem látja. Úgy él, mint aki nem vár senki. Egyedül

Köszönjük szépen, Rádió Egy, mindenkinek további szép napot kívánok! A Brácsa mögött Balázs Gréta, zongora Budai Dávid, Itál Bécsi Bence és Efri a dobok mögött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: 2-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
8: Idén is Fertőhomoki falunap június 27-én szombaton. 16 órától zenés, szórakoztató műsorok. Vár titeket Brand Nyúl, Vidám gyerekbulia, este 8 órától Cipő emlékzenekar, Bódi László emlékműsor nagykoncert, show és látványeffektekkel, majd fergeteges bál a repetával. Házias ételek, szentkői sörök kóstolása, családi és gyerekprogramok június 27-én Fertőhomokon.
9: Otthona árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
10: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek! Smoketek! Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
11: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
12: Szabadulás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziattrakciójánál.
11: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
13: ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
14: A Sopron Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
15: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
16: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Átadták a Fusion kreatív műtermét. 5 éves a zöld sarok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Egyetemen szerdán átadták a Fusion kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta faközépülete. Az egykori matematikai és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült. Az új épületbe a faipari mérnöki és kreatívipari kar kreatívipari intézete költözik. Az átadón Fábián Attila rektor kiemelte, a beruházás egyszerre őrzi az egyetem hagyományait, és mutat utat a fenntartható jövő felé. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és Gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszer Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borséta indul ma 17:45-től. A résztvevők egy este alatt 3 különleges soproni pincészetet látogathatnak meg, miközben közösen tesznek egy nemes célért. Pincénként 2-3 bort kóstolhatnak meg a séta során, miközben megismerhetik a helyi borászatok történetét és különlegességeit. A látogatók a részvételi díjjal a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági és közösségi céljainak megvalósítását támogatják. Azbesztszennyezést igazoltak a soproni szociális intézmény 2 telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek 2 rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében, a tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni és grillezni.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
19: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a perzselő napsütést pedig legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, könnyen napszúrást is kaphatunk.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Az utolsó blogban lesz majd.
2: Nektek nincs olyan érzésetek, hogy forgunk össze, hogy teljesen elveszed az orientációdat? Hogy most merre állunk, honnan jöttünk, itt van Tihany, merre megyünk?
3: Bajba lennénk, ha ki kéne úszni, mi?
2: Ja, hát az, igen, hát a pláne. Akkor, ha ki kéne úszni, de még mindig Tihany mellett vagyunk egyébként.
4: Teljes zavar, de ez nálam általános.
2: Ja, de hát ez az orientáció zavar, igen, ez egy komolyabb buli után megfordul.
3: Forduljatok már meg.
2: Forduljatok már meg, és akkor csinálunk egy integetőset. Tegye föl mindenki a kezét, így mindenki ez, hogy jó, de jól néz ki.
3: Ne ők forduljanak meg, te forduljunk.

0: ciao, hello, figyelj, olvastuk a híreket, hogy ti négyen voltatok, ugye? Négyen voltatok, és hogy újra összeáll az Emergency House, ez valid ez a dolog, tényleg?
1: Igen, teljesen, ezt most én bombaként újra ki tudom hirdetni, hogy ez így van. Nagyon sok munkám és nagyon sok imám van benne, de ez most július 4-én megtörténik idén.
2: De várj, ezt csak te akartad egyedül?
3: Hogy
0: igen, kizaklatott ki. Honnan szedted elő a többieket? Hogy a világ melyik tájékán voltak ők?
1: Képzeld el, hogy én már 2 évvel ezelőtt elkezdtem ezen munkálkodni, és mikor valami nagyobb felkérés érkezett hozzám, ami nyilván a közös dalainkat is érintette, akkor én mindig megkerestem őket, ők meg teljesen módszeresen mindig nemet mondtak.
3: Mindig rátették.
0: Mindig lepa, igen, mindig rá, nem vették fel a telefont egy idő után, igen.
1: Felvették, hál' Istennek felvették, csak tudod úgy, mindenféle indokkal tök aranyosan elutasítottak. Én meg úgy voltam vele, hogy jó, akkor nyomom egyedül. Aztán idén májusban érkezett egy telefonhívás Jukritól, hogy az 50. születésnapjára szeretné összerántani az eredeti felállást.
0: Ja, hogy ő szeretné összerántani, tehát akkor ő is bejön és föltámadta meg.
1: De akkor még csak az ő születésnapjáról volt szó, tudod, hogy összetalálkozunk 25 év után, és együtt bulizunk.
0: A Jukri az egyik fiú volt, vagy a másik csaj? Tehát várja, hogy volt? Volt a Hörbi,
1: vagy
0: a másik, ő a szőkehajú, a szöszi, a szőkehajú csaj. Igen, ő volt a másik csajci, aha.
1: Igen, vagy éppen valamikor pink haja volt.
0: Pinkben is volt, tényleg. Atya Isten, azért ez nettó 90-es évek, 2000-es évek. Nagyon nagy korszak volt, igen.
1: 50 pluszosként próbáljuk most megugrani a lécet, de nem hiszem, hogy probléma lesz.
0: Figyelj, valamit írás velük alá, hogy a következő 10 évben viszont nem oszolhatok föl. Tehát valami legyen, apró betűbe tedd be a szerződésbe.
3: Óriás koreók lesznek megint?
0: Tényleg? Mi van a koreográfiával? Nyomjátok?
1: Fogunk táncolni, így van, de mindenképpen törekszünk arra, hogy ne legyen, tudod, ilyen izzadságszagú, kicsit ilyen gagyesz-magyesz. Úgyhogy mindenképpen törekszünk arra, hogy a show jellege megmaradjon, de ne kelljen azért 2 percenként az oxigén sátorhoz rohangálni.
2: Igen. Te volt olyan a próbán, hogy valamelyikőtök így nézett üveges szemmel, hogy basszus, itt mi volt a szöveg?
0: Igen. Ez is a mi dalunk! Jézus már, ilyeneket csináltunk!
2: Hogy?
0: Ezt is mi értük, ezt
1: persze,
0: a szöveget?
1: Hogy volt! Hát tudod, nyilván megvan szabva egy bizonyos időtartam, hogy mennyit leszünk színpadon. Na hál' Istennek, hogy az Emergency-nek azért vannak jócskán olyan slágerei, amelyek a fél órát kitöltik, ugye. És azért voltak variálások, hogy mely dalokat hagyjuk ki, melyek legyenek valóban az időutazás részei, és hát valóban voltak nagy derülések, tehát a ChatGPT az nagyon jó barátom volt az első 2 próbán.
3: És hogy próbáltok? Mert hogy szanaszét vagytok, FaceTime-on, vagy hogy csináljátok?
1: Úgy vagyunk, képzeld el, hogy én vagyok most idén a távirat, tehát őket ugye Magyarországon, Budapesten könnyebb összerántani, úgyhogy én vagyok az, aki most repkedek jobbra-balra, és így tudjuk megoldani.
2: Na hát, ha már próbáltok, akkor biztos lesz ennek valami bemutatója, vagy reunión, összejövés, nagy koncert, nagy buli.
1: Így van, én holnap repülök vissza hozzájuk Budapestre, kezdődnek a közös próbák, és július 4-én a Budapest Parkban robban először a bomba.
0: Wow. Július 4-én vagytok a parkban először. Aha, hát az nagyon,
1: igen,
0: nagyon komoly.
1: Igen, ez az állat 2000, és szerintem te nagyon ildomos úgy, hogy a mi közönségünk.
0: Menő. Hát mi nagyon gratulálom.
1: Vannak, úgy, lehet jönni.
0: Mi nagyon röhögtünk, meg örültünk neki, tök jó. Tényleg a bestiák, és a bestiák van még babysit, de neki kell, és akkor megvagyunk. Mert lassan mindenki újra össze.
3: Egy Biző Boys még kell.
1: Ennyi. Hát most még a Hip Hop Boys megvárjuk a fiatalembert, még meg lesz a poksora, és akkor ők is jöhetnek.
0: Igen, 60 pluszban vannak, már ők is erősen, de nagyon szeretnék ők is szállnának. Daki, nagyon köszi, vigyázzatok magatokra, jövő hét szombatra a parkba, akkor az I Love 2000-nel jó bulit nektek. Okay, ciao.
1: Meg nem sokára, Tali. Nagyon szépen köszönjük.
0: Mond, hagyjuk, ciao, ciao, puszi, puszi, hello, ciao, köszönjük, ciao, ciao.
1: Hello.
2: Még egy jó tapu koncert, azt hiányzik.
0: Figyelj, mit történik, hogy egyre másra állnak össze a 90-es évek nagy ikonikus zenekarjai? A nagy diszkókorszak, ugye? Hát akkor az élőzene halott volt, és ez ment. Most már azért elfér egymás a kettő, de imádom.
3: Szponzorunk a gondos óra
0: program. Igen. Még egy Hip Hop Boys 60 pluszba megnézzük, és akkor tényleg meg vagyunk. Na jól van, drága hajózóik, az van, hogy igazából megyünk lassan visszafelé, mert hogy 10 órára ígértünk nektek egy kikötést, és mi ezt szeretnénk tartani, hát ha valakinek dolga van, vagy menni kell. Itt az elsősorban le a kalappal, hogy ti általában a tűzőnapot kaptátok be, ezt ilyen kitartóan bírtátok. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött. Mi mondtuk ugye, hogy mi most egy hetes szabadságra indulunk, úgyhogy legközelebb majd.

0: megmondjuk azért a hallgatóinknak is, nem csak akik itt vannak, jövő hét után hétfőn kezdünk majd, ugye, ha minden igaz, jövő héten nem vagyunk.
1: Így van, jól tudod.
0: Jövő héten nem vagyunk.
2: Kis pihi, mosztorozgatás.
0: Ugye, hát már aki ruhailag felkészült erre a történetre. Jó, oké, tudom, mit akarsz mondani.
1: Nem akarok erről beszélni.
0: Köszönöm szépen, ha megőrzöd ezeket a titkokat, hogy...
1: Tegnap 3 órán keresztül néztem meretten a telefonomat, azért nem voltam itt tegnap este, mert feldolgoztam Sebestyén Balázs válaszát, hogy mit kell egy olyan cucc, egy túrára vinni, ahol 2000 méteres hegyek fölé mész motorral. Mondta, hogy szerint elég a rövid ujjú póló. Gyere velünk, haver.
0: Kettő dolog a védelmemben. Kettő napja még az sem volt biztos, hogy tudok menni. Kettő, nem tudtam, hogy 2500 méterre motorozunk, ezért beraktam 2 darab pólót, meg egy gatyát. És tegnap beírja a Feri este, hogy ockó, készüljetek, itt vagy 5 fok lesz, vagy 35. Mondom, milyen vagy? Én egy rövid ujjú pólót hoztam, a motoros csizmám sincsen nálam, egy nyári nadrágot. És mondja, jó, de hogy itt akár 5 fok is lehet volna. 5 fok, hát 30. Azt mondtad, hogy 30 fokba menjünk,
1: vagy mentek. Indulunk, ugye?
0: Mert ugye jó hosszú nyomtok egészen jövét szombatig, vagy vasárnap, itt brutálban vagytok. 30 fokos kánikula van egész Európában. Miért rakjak be én nagy kabátot? Erre mondja, hogy 5 fok lesz.
1: Egy, ahol hajnalban hideg van.
0: Jó, hát most már mindegy, megyünk, ami van.
2: De elküldted a követeket, ugye?
0: Persze. Riadtan írtam a Ferinek, jó, segíts, hogy kell erre bepakolni, basszus. Én nem tudtam, én azt hittem, hogy izé van. Kánikula van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, drága hallgatók. Így van, Viki még jön a színpadra. Köszönjük szépen zenekarunknak is, a BSV-nek. Nagyon-nagyon köszi, drágák vagytok. Mindenkinek, aki eljött, énekes, itt volt. Boginak is nagyon jó hangja van, nagyon klassz kis énekesse, úgyhogy neki is nagyon-nagyon szépen köszönjük. És aki marad nyaralni, érezzétek jól magatokat, pihenjetek, mi egy hét múlva, hétfőn kezdünk majd újra.
1: Nagyon köszönjük a Nád udvarinak, hogy jöttek megint velünk, aztán természetesen a DM-nek, meg a Summersbee-nek, hogy ezt a fantasztikus játékainkat elfogadták. Tehát, hogy átment ez az eszetlen baromság, amiket kitaláltuk. Köszönjük a Bahart kapitányainak, jó szolgálatot kívánunk.
0: A teljes, a kenős játékot vinni kell? Tehát, hogy azt az szabadalmaztatni kell. Puszi mindenkinek, Viki még a színpadon, úgyhogy amíg ki nem kötünk, addig muzsikálunk. Érezzétek jól magatokat, nagyon szép nyarat, ha valakivel nem találkozunk, pihenjetek, és aztán egy hét múlva az éterben. Hát, hogyha személyesen nem találkozunk, vagy nem hallgat bennünket, ez volt az utolsó, ha eljött, akkor találkozunk majd. Puszi, szép nyarat, sziasztok, köszönjük szépen, hallgatók, hétfőn jövünk, puszi mindenkinek, sziasztok, Metzger Viki még a színpadon, köszönjük szépen, sziasztok, ciao.

0: trend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2990 forint.
4: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
15: www.newmed.hu.
14: Foglaljon időpontot még ma.
16: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
17: Szia drágám. Na na, Istenél aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacur Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
15: Madeinwood.shop. Shop.
19: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban minden megtalál, amire szüksége van. Villamossági anyagokat, szerelvényeket és építési segédanyagokat. Vállaljuk E.ON munkák elvégzését. Új mérőhely kialakítás, lombabontás és teljesítménybővítés. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
20: További információk a www.kisbvm.hu oldalon. A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
21: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
22: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyilászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
23: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben. A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába, mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
24: Fürdőszoba, burkolat, jacuzzi. Nem kell hozzá szétesned, hogy mindegyik meglegyen. A Coral Sopronnál mindent megtalálsz. Csempe, járólap, szaniter, padló, burkolat, kert és prémium wellness jacuzzik. Minőségi megoldások, kevesebb stressz, nagyobb élvezet. Coral Fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Azok a drága Rádió Egy hallgatók, akik ott voltak ma reggel a hajón Balázsékkal, hát azok most egy 25-26 fokos Balatonban csobbanhatnak majd, ha maradnak a part mellett. Mindenki másnak jó munkát, kitartást kívánok a mai napra. A dögmeleg jelző az enyhe kifejezés lesz már. A 37-38 fok lesz a napi csúcs az országban.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Nem sokára fesz...

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: lépése volt 30-nál is több országban. A fesztivál időszakban gyakorlatilag többet aludt a repülőn, mint otthon. Az idei bulikból ez a dala nem hiányozhat, Hard Like Mine.
1: Hey, what's up?

0: rádió egyen, csak igazi ma is láger megy. Péntek van, kánikula, a hétvégén is strandidő, sőt a jövő hét közepéig egészen biztosan, tehát ma délután is tömeg lesz a Balaton felé az M7-esen, meg majd holnap délelőtt is. Most még lehet haladni, de bárki bármit lát, szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. A pénteki dugóban viszont mi leszünk majd a hangulat felelősök, ma is jön a 2 órás live mix, Antonio lesz a DJ, erről részletek most.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 30 éves a Soproni Boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, Soproni Boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
4: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
5: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Carnet for Top Sopron, Győri út 40. www.fortop.hu.
7: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
8: www.napelemsopron.hu.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erkélyajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
10: 800 darabos készletből válogathat.
9: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
5: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
1: Akvasopron.com.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest.
12: Július 2-3-4.
13: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
14: Egy iPhone 17 Pro.
13: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten nagy buli a Rádió 1-el, a stage-ünknél, az összes lemezlovasunkkal a Dunapart Festen Ráckevén. A 10. telefonálót bejutatom, másodmagával ott lesz. Rádió 1, tessék!
1: Hello, hello, szia, szia! Bekerültem, 10. vagyok!
0: Hello, hello, szia! Hello. Hogy hívnak?
1: Szia, Bodnár Bence vagyok.
0: Fesztiváloznál nagyon, Bence?
1: Én nagyon. Tehát nagyon szeretem a fesztiválokat, nagyon ritkán jutok el sajnos, és a jövő hétvégém az pont szabad lenne, mert általában hétvégén is dolgozom mindig, és pont úgy lenne, hogy ez ilyen tökéletes időpont lenne számomra.
0: Hát akkor, Bence, jó hírem van. Te ott fogsz fesztiválozni!
1: Ez az! Igen!
0: 10-ként hívtál fel!
1: Hú, nagyon szeretlek, tényleg, a szövegeidet is, ezt az előadást stílusodat, ahogy ezt tényleg.
0: Jó, de most a te előadás stílusodra lennék kíváncsi. Hogy mondod te a Rádió 1 szlogenjét, mert az, hogy én hogy mondom, azt már mindenki tudja.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát te jobb vagy, mint én.
1: Köszi, hát gyúrok, gyakorlok rá, gyakoroltam egy kis a tükörbe reggel.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szépen köszi, tényleg nagyon szépen köszi.
0: Ma még szórom a páros belépőket, de rajtam kívül Juhász Gergő is a kívánság műsorban, úgyhogy be lehet még jutni a Dunapart Festre a Rádió 1-jel.

0: Rádió 1 foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap is 6 mérkőzést játszottak így a csoportkörök vége felé. Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Történelmi siker ez Elefántcsontpart számára. Először jutottak be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Ecuador, Németország hatalmas szenzáció 2-1, amire senki nem számított, két vára fektették a német válogatottat. Ennek ellenére Németország csoportelsőként tovább jut, Ecuador a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt. Japán-Svédország 1-1, ami mindkét csapatnak elegendő ahhoz, hogy kéz a kézben tovább jussanak az F csoportból. Tunézia-Hollandia 1-3, hollandiai csoportelső jelenleg, Tunézia viszont kiesett. Paraguay-Ausztrália 0-0. Jó pozícióban van Ausztrália a továbbjutást illetően. Paraguaynak az utolsó körben kötelező lesz a győzelem. Törökország, Egyesült Államok 3-2. Ezzel a bravúrral Törökország teljesen nyitottá tette a D-csoportot, életben tartva a továbbjutási reményeit az átfordulóra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
7: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger autós iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger autós iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
11: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak, a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
12: Made in Wood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Made in Wood.shop.
13: Made in Wood.shop.
14: A Cherry Sopron ajánlata All In. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya, nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
15: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
16: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
17: Aquasopron.com.
18: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse.
13: trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
17: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0670 50 48 755. További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
18: Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Soproni Egyetemen átadták a Fusion Kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta fa középülete. Az egykori matematika és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült. Rotary Sopron Paronia jótékonysági borséta indul ma 17 óra 45-től. A résztvevők egy este alatt három különleges soproni pincészetet látogatnak meg, miközben közösen tesznek egy nemes célért.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
20: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a napot csak néhol takarhatják el kisebb gomoly felhők.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most
24: Rádió
23: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, vagy nem nagyon találni felhőket most az országban. Persze napközben felbukkanhatnak majd, de esőt nem hoznak. 38 fok lesz a csúcs. A hétvégére pedig elérjük a 40 fokos maximumot.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Magas az UV-sugárzás, úgyhogy csak okosan a napon.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igaz.

0: Summertime Sadness, ezt is játszani fogom, Fastboy, Good Life, vagy éppen ezt, Butterflies.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: egy csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt ismét, drága Rádió 1-esek. Jön a Dunapart Fest, Rádió 1 stage-el az összes lemezlovasunkkal. Nagyon sok fellépővel ezen a fesztiválon is. Ki az, aki ott bulizik másodmagával? A 10. telefonáló. Halló, halló!
1: Halló, szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál, barátom?
1: Szentesről.
0: Szentesről futottál be 10-ként, mert hogy te lettél az!
1: Nagyon király, köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Tökéletes!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és minden nap, amikor a legforróbb a hangulat, bedurrantjuk a két órás Rádió 1 live mixet, így a nyáron, ma délután is 5-től. Juhász Gergő és Antónia lesz a stúdióban. Most viszont a déli mixet indítjuk, de ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Birodom by Barka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
11: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres Kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
12: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
13: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek! Smoketek! Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
12: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Rollervilág Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Reklámot hallottak.
18: 2026. június 26-án pénteken 11 óra 58 perc van.
1: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is tűzgyűjtési tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt az elektromos grill használata, mondta rádiónknak Molnár Sándor, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
19: A tűzgyűjtési tilalom azt jelenti, hogy tilos tüzet rakni erdő területeken és attól számított 200 méteres körzetben, beleértve mindenfajta fásítás is, illetve a kijelölt tűzrakó helyeken is tiltja ez a rendelet a tűzgyújtást. Én azt gondolom, hogy ilyen időszakban hát mindenki érzi ennek a rendkívüli időjárásnak a körülményeit. Ha lehetséges, akkor kerüljünk el mindenfajta tűzgyújtást, még a családi ház közvetlen környezetében is, mert ilyenkor most már a növényzet elszárad, könnyen meggyullad a vegetáció. A grillezést, a partikat, a belterületeken nem tiltja ez a rendelet. Én arra kérek mindenkit, hogy ezeket a tevékenységet körültekintően végezze, mert egy kipattanó szikra is sokszor tüzet okozhat. Nagyon körültekintően kell eljárni szinte minden egyes alkalommal, amikor még tűzveszélyes tevékenységet akarunk végezni. A legjobb tanács, hogy ilyen időszakban ezt ne tegyük, mert könnyen tüzet okozhat. A rendkívül meleg időjárás azt is okozza, hogy nagyon gyorsan szárad a növényzet, tehát a következő időszakokban számíthatunk arra, hogy nagyobb területeken vagy elkezdődve az aratást is, tehát találkozhatunk száraz területekre. Az ilyenfajta tevékenységek során, tehát amikor valamifajta tevékenységet végzünk száraz növényzet közvetlen környezetében, legyen ez egy mezőgazdasági kaszálás, gépi munka, bármi, erre is oda kell figyelni, hogy egy kavicságyon könnyen szikrát húzhat a gépünk a fém találkozásakor, és ez is meggyújthatja a közvetlen környezetet.
18: A Soproni Egyetemen szerdán átadták a Fusion Kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta fa középülete. Az egykori matematikai és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült. Az új épületbe a faipari mérnöki és kreatívipari kar kreatívipari intézete költözik. Az átadón Fábián Attila rektor kiemelte, a beruházás egyszerre őrzi az egyetem hagyományait, és mutat utat a fenntartható jövő felé. Idén július 6-tól augusztus 14-ig lesz Sopronban napközi tábora a Soproni lakcímmel rendelkező vagy tartózkodási helyen rendelkező gyerekek részére. Az előtte lévő 2 hétben, illetve az azt követő 2 hétben pedig az iskolák saját maguk biztosítanak felügyeletet, ha ezt valaki igényli, mondta el Marek János, a Soproni Tankerület központ vezetője.
20: Elsőtől 8. osztályig jelentkezhetnek gyermekek. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekek jelentkeznek, felső tagozatosok ezt a formát már nem nagyon veszik igénybe, vagy más táborokban mennek. Előzetesen az igényeket mindig összegyűjtjük, nyilván ez azért van, mert hogy nekünk is előzetesen tervezni kell a csoportokkal, a pedagógusokkal, és minden részletet kidolgozni. Természetesen előfordul későbbi jelentkezés, nem szoktunk elküldeni senkit. Maga a nyári napközi az teljesen ingyenes, a programok teljesen ingyenesek, ha fagyit esznek a gyerekek, az is ingyenes. Egyedül az étkezésért kell térítési díjat fizetni, de a szabályok ugyanazok, mint tanév közben, tehát ha valaki kedvezményesen étkezik, akkor itt is kedvezményesen étkezik. Napi 3-szor étkezést kapnak egyébként a gyermekek, minden más ingyenes. Vannak összesített adataink, lesz olyan hét, amikor 6 csoport lesz, de lesz olyan hét, amikor 14 csoport lesz, ez változatos, inkább a végén lesznek a kisebb csoportszámok. Igyekszünk a csoportok létszámait olyan 15 fő körül tartani, 10-14-15 fő. Ez azt gondolom, hogy ez ideális, ennél több az nem feltétlenül. Számításaink szerint olyan 600-650 gyermek fog megfordulni egyébként a nyári napközidőre, de azért nehéz egyébként pontos adatokat mondani, mert van, aki csak néhány napig veszi igénybe a nyári napközit, van, aki egész végig otthon. Összességében, ha azt nézzük, hogy egy gyermek egy napot van a nyári napköziben, akkor ennek a száma kb. 8500-9000 nap per gyermek lesz összességében.
18: Azbesztszennyezést igazoltak a Soproni Szociális Intézmény két telephelyén. A Balfi út és a Kossuth-Lajos utcai telephely érintett, közlekedésre nem használt területeket lezárták, a szükséges bejelentést megtették a kormányhivatal felé. Az önkormányzat megrendelésére az érintett felületek két rétegben kálciumkloridos kezelést kaptak. Pályakarbantartási munkálatok miatt ma 20 óra 15 perctől június 29-e hétfő reggel 4 óráig a Wien-Hauptbahnhof Ebenfurt-Sopron Deutschkreuz vasútvonalon vágányzári menetrend lesz érvényben. Az érintett vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Neufeld, Anderlejta és Wampersdorf állomások között a vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. 5 éves a zöld sarok a Soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető Ehető és Gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Előadó Csiszár Ágnes, biológia szakos középiskolai tanár lesz. A mai naptól ajándék cserepes növények és szárított gyógynövénycsokrok is elvihetők a zöld sarokból. Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borsíta indul ma 17:45-től. A résztvevők egy este alatt három különleges soproni pincészetet látogathatnak meg, miközben közösen tesznek egy nemes célért. Pincénként 2-3 bort kóstolhatnak meg a séta során, miközben megismerhetik a helyi borászatok történetét és különlegességeit. A látogatók a részvételi díjjal a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági és közösségi céljainak megvalósítását támogatják. Ma kezdődik a második Tarka Harka Fesztivál. 17 órától a település Manófalváját és a mezitlábas östvényt lehet elkészíteni Varga Eszti segítségével. Másnap főzőverseny kezdődik, délután a harkai értékekkel lehet ismerkedni, este pedig bulival várják az érdeklődőket. Vasárnap lesz gyerekműsor, traktortúra, sötétedéskor pedig még családi mozi is. Részletek a település közösségi oldalán olvashatók. Japán napot tartanak szombaton Sopronban. Sopron városa és Kazuno közötti testvérvárosi kapcsolat ünnepén előadásokkal, bemutatókkal, kreatív foglalkozásokkal, kiállítással és anime filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A szervezők már 10 órától a Liszt központban. A Japán nap programjai ingyenesen látogathatók, a filmvetítések azonban jegyvásárláshoz kötöttek. Részletek a prokultura.hu oldalon olvashatók.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Rádió Egyet hallgatjátok, hol csak igazi mai sláger megy most Mixben, a Daily Mix keverőpultja és mikrofonja mögött Kócsán Bálint. Nagyon-nagyon szép pénteket, szuper nyarat kívánok mindenkinek. Hát tombol továbbra is a nyár, a hétvégén is strandidőre kell számítani, 34-35, helyenként 37 fokkal, sok-sok napsütéssel irány a vízpart. Tudjátok, ott van a Lőverúszod, a Soproni szabadtéri strandja, a Tómalomfürdő, vagy az osztrák oldalon a Fertő is nagyszerű élményeket ígér. Szóval érdemes elmenni a vízpartra, csobbani egyet, és közben is szóljon a Rádió Egy. Hamarosan néhány programot ajánlok nektek, de most itt van Bibi Rexa, Faithless és a New Religion, itt a Daily Mixben.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger, mert én Kócsán Bálint vagyok. Néhány program, 5 éves a zöld sarok, ebből az alkalomból a Széchenyi István Városi Könyvtár pénteken 16:30-tól egy különleges előadással vár mindenkit, amelynek címe Nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények. Június 26-27-28 második Tarka-Harka Fesztivál színes programokkal Harkán. A hétvégén immáron 25. alkalommal tartják a Soproni Horvát napokat Sopron különböző helyszínein.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházat. Minden a terve.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi, ma is Náger megyén Kócán Bálint vagyok, egy jótékonysági program. Most pénteken 17.45-től indul a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borséta.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 30 éves a soproni boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
4: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
5: Madeinwood.shop.
2: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
6: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
7: Szevasztok gyerekek, itt a nyár. Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
8: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Halmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest.
11: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
2: Rádió
12: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
13: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.
14: Hát

Déli Mix a Rádió Egyen igazi mai slágerek mixben, én Kócsán Bálint vagyok, hello! Egyre többen választják a Balatont, és indult a kútnak, ezért a 84-esen megnövekedett forgalomra kell számítani, valamint a gyorsforgalmi utakon is, de Sopronban is viszonylag élénkebb most már a forgalom. A most következő dal pedig egy igazi életigenlő, mosolyra hangoló felvétel. Taylor Swift és az Opel Light a Rádió Egyen, hangerült fel!

Ez a Daily Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal. Ebben a nagy hőségben is nagy szükség van a vérre, ezért azt mondom nektek, hogy adjatok vért, mentsetek életeket. A Soproni Vörös Kereszt szervezete, illetve a Vérellátó Intézet vár titeket több helyszínen, érdemes az online felületeken érdeklődni. Például a Soproni Vérellátó Intézetben is minden héten van véradás. Tényleg segítsetek ember.

0: Ez a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megyén Kócán Bálint vagyok. Hétvégén is jó sok program várt titeket, például szombaton japán nap lesz Sopronban a Liszt központban, de Fertőhomokon falunapot tartanak, ott lesz a Tarka Harka Fesztivál is. Az újabb közös 60 percünkben majd jövök a részletekkel, illetve az igazi mai slágerek sem maradhatnak el. A Don't Leave-vel kezdünk nem sokára. Köszönöm, hogy a Rádió 1-jel vagytok.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
4: Indul a Sopron Fest a Thai Express, Tokyo Sushi és Georgi Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopron Fest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopron Festet! Thai Express, Tokyo Sushi, Georgi Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
5: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a Soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
8: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron, modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
9: www.newmed.hu.
8: Foglaljon időpontot még ma.
10: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám! Na, na, Istenél aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Sedacur Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1 Rádió 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pénteken kora délután is. Hello a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Folytatódik a szupernyári időjárás. 34-35 helyenként 37 fokkal, sok-sok napsütéssel. Hát nagyon-nagyon kellemes szórakozást kívánok. Választjátok a vízpartot, igyatok sok-sok folyadékot, egyetek friss zöldséget, gyümölcsöt, és hallgassátok a Rádió egyet most, Avicii-t és a Hey Brother-t. Hey.

Csak igazi mai sláger megy, én Kócán Bálint vagyok. Hello, közeleg a hétvége, néhány program. Június 27-én 10 órától Japán nap a LISZ központban, Híd a kultúrák között. Fertőparti templomi kórusok találkozója lesz Hegykön szombaton 15 órától. A Fertőhomoki falunapot most szombaton tartják, koncertekkel, színes családi és gyermekprogramokkal. 32. nemzetközi fúvószenekari találkozó lesz majd a vasárnap Sopronban. Először 10 órakor lesz egy program a belvárosban és a főtéren, majd 14 órától az Erzsébet kertben.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi, ma is Náger megyén Kócán Bálint vagyok, egy jótékonysági program, most pénteken 17.45-től indul a Rotary Sopron Pannonia jótékonysági borséta.
1: 94.1 Rádió 1, a műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
4: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
5: Madeinwood.shop.
6: Idén is Fertőhomoki falunap június 27-én szombaton. 16 órától zenés, szórakoztató műsorok. Várt titeket Brand Newl, vidám gyerekbulia. Este 8 órától cipő emlékzenekar, Bódi László emlékműsor nagykoncert, show és látványeffektekkel. Majd fergeteges bál a repetával. Házias ételek, szentkői sörök kóstolása, családi és gyerekprogramok június 27-én Fertőhomokon.
7: A Cherry Sopron ajánlata All In. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya. Nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell, szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
8: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
9: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
10: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
11: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
12: www.napelemsopron.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
2: Rádió 1.
13: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Rádió 1.
14: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, Kócsán Bálint. Hogyha a hűsre és mozizásra vágytok, akkor mondom, hogy milyen filmeket nézhettek meg a Cinema City-ben. Kiemelten látható továbbra is a Toy Story 5, aztán újdonság megérkezett a Supergirl, 2D-ben és 3D-ben is láthatjátok. A Cinema City kínálatában továbbra is ott van a Mambo Jumbo hatalmas kalandja, a Super Mario Galaxy is a film, vagy épp a megszállottság. Jó mozizást!

A Rádió Egyet hallgatjátok, hogy csak igazi mai sláger megy. 34-35 helyenként 37 fok, szikrázó napsütés. Zápor zivatar csak elvétve fordulhat elő. Egyelőre marad ez a nagyon szuper nyári időjárás. Éppen ezért érdemes a vízpartot választani. Ott a Balaton, a Fertő, itt Sopron a Lőverúszoda, vagy éppenséggel a Tómalomfürdő. Így előre is mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, és szép nyarat továbbra is. Kócán Bálintot hallottátok. Ciao, sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
8: Csak 5.990 forintért.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
12: Ice Ice Baby. Küle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem wahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinwäsche genießen. Sammle bis dahin Lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron. Das Glück wartet nur auf dich.
13: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang, mozgásszervi rehabilitáció, széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
14: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
15: Vagy inkább kettő.
14: Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16.30-tól. Az előadó Csiszár Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van Győr-Moson-Sopron vármegyében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben lehet bográcsozni és grillezni.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Ma még jobban rákapcsol a forróság, délután már 33-38 fokos maximumokban lesz részünk, a napot csak néhol takarhatják el kisebb gomoly felhők.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
0: Rádió
6: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, jó zenékkel és játékkal készültem erre az órára is. Nem sokára újra páros belépőket lehet nyerni a Dunapart Festre. Viszont ha Roxforti varázsló lehetnék, akkor biztos, hogy plusz két sávot varázsolnék a Balaton felé, hogy mindenki nyugodtan leérhessen a hétvégéjére, de így csak a zenékkel tudok varázsolni. Abra

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger, mert egy Szilárd írta, hogy csapassam a jó hűsítő számokat, mert a szaniter gyárban a kemence mellett nagyon meleg van. A kollégáknak, az osztályozóknak üzeni, hogy kitartást. Hát ezt kívánom én is mindenkinek, aki még dolgozik, de azoknak meg pláne, akik a szabadban melóznak. Még magas az UV-sugárzás, úgyhogy tessék árnyékban lenni, sok vizet fogyasztani, a fényvédő krém, a fehér világos öltözék a minimum, meg valami a fejre, egy baseball sapi például. A strandidőt egyébként a hétvégére sem veszi el tőlünk időjárás kapitány, sőt szerdáig ez így is marad.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Újabb 6 mérkőzés vár ránk. Magyar idő szerint ma este és éjszaka a futballvilágbajnokságon a csoportkörök végéhez közeledve. Este 9 órakor kezdődnek a Norvégia-Franciaország, valamint a Szenegál-Irak mérkőzések. A franciák egyébként a magabiztos játékukkal már vezetik az I csoportot, a fogadóirodáknál is toronymagasan esélyesek. Kylian Mbappé-ék parádés formában vannak, a norvégoknak, akik jelenleg a csoport második helyéért harcolnak, minden erejükre szükségük lesz a pontszerzéshez. Éjjel 2-kor kezdődnek az Uruguay-Spanyolország és a Zöld Foki Köztársaság Szaúd-Arábia mérkőzések a H csoportban. A spanyol bulvárlapok Lamine Yamal esetleges kisebb sérülésével és pihentetésével spekulálnak, ami alaposan átírhatja a csapat terveit. A szaúd-arád csapatnál eközben óriási a nyomás a szövetségi kapitányon, a helyi sajtó szerint egy esetleges kiesés azonnali menesztést von maga után. Kora reggel 5 órakor jön az Egyiptom-Irán és az Új-Zéland-Belgium mérkőzések a G csoportban. A belgák magabiztosan az első helyről várják a találkozót, és a bookmakereknél sem kérdés, hogy ők a mérkőzés toronymagas esélyesei. Új-Zéland a csoport utolsó helyéről próbál tisztes helytállást felmutatni majd. A bulvár sajtó szerint már az is ünnep lesz számukra, ha gólt lőnek az európai sztároknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Képzelj el, nyári este grill a kertben, és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
3: Idén is Fertőhomoki falunap, június 27-én szombaton. 16 órától zenés, szórakoztató műsorok. Várt titeket Brand Nyúl, Vidám gyerekbulia, este 8 órától Cipő emlékzenekar, Bódi László emlékműsor nagykoncert, show és látványeffektekkel, majd fergeteges bál a Repetával. Házias ételek, szentkői sörök kóstolása, családi és gyerekprogramok, június 27-én Fertőhomokon.
4: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
5: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
6: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
7: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
8: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
9: Egy iPhone 17 Pro.
8: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
7: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Well, we

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez az az idő, amikor lehetőséget kap az összes hallgatónk, hogy ingyen ott lehessen a Dunapart Fester Ráckevén, július 2-án, 3-án, 4-én, és bulizzon például a Rádió 1 stage-nél az összes lemezlovasunkkal. A forró drótunk 20-as 311 111, a 10. telefonálót bejuttatom az általa választott napra. Yeah,

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Jön egy fesztivál, ahol az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet bulizni a stage-ünknél. A Disco Shit-tel, Cookie-val, a World Is My Radio Show teljes csapatával. Ki lesz ott? Halló?
1: Hello, Endre vagyok, játékos szeretnék jelentkezni.
0: Endre, szia, honnan hívtál?
1: Őrbottyán.
0: Őrbottyánból?
1: Igen.
0: Mit csinálsz ebben a nagy melegben ott?
1: Ebben a nagy melegben dolgozunk a páromban. Hát jelen pillanatban árut szállítunk. Szállít, én telefonálgatok, igen.
0: Jó a klíma a kocsiban?
1: Hát nem igazán.
0: Hogy bírjátok?
1: Most mondjam csúnyán vagy szépen?
0: Mond csúnyán. Engem az érdekel.
1: Tarul, de büszkén.
0: Jól van. Egy hét múlva viszont a fesztiválon nagyon jól fogjátok magatokat érezni, mert tizedikek lettetek!
1: Szuper. Nagyon szépen köszönjük. Hát ez szuper.
0: Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönjük szépen, nagyon boldogok vagyunk, szuper!
0: És már egy újabb fesztivál zenét is elindítottam közben. Nem sokára ismét játszunk, hölgyeim és uraim, a következő órában itt a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában is majd játékkal, 5 órától pedig ma is érkezik majd a nyári külön kiadása a Rádió 1 Live Mixnek. 2 órában mixelnek Juhász Gergő mellett mostantól, e héttől a Rádió 1-es lemezlovasok, és ma Antonio lesz a DJ. Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, hello, hello! Hertz Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezt készítettem be a következő óra elejére.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett!
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
12: július 2-3-4.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: 30 éves a soproni boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni boppája. Megközelíthető a Tercia Hubertus parkolója felől.
15: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
10: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek! Smoketek! Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
16: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
17: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron, modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
18: www.newmed.hu.
17: Foglaljon időpontot még ma.
19: Költözne? Hova? Lignova!
20: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
21: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
22: 800 darabos készletből válogathat.
21: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszárókft.hu.
23: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
24: Aquasopron.com.
25: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a nyár kedvenc dalai szólnak. A nyaralására mindenki vigye magával a Rádió 1-et, ott vagyunk mindenhol, mobilnettel, applikációról, weboldalunkról. Spanyolországban egyébként most néztem, 24, Korfun 25 fokos a víz, Észak-Olaszország és Horvátország környékén 26-27, Egyiptomban 26, Törökországban 27 fokos a tenger, itthon a Balaton 25-26 fokos, de a többi nagyobb tavunk esetében sincs ez másképp, és egész hétvégén marad a strandidő, lesz olyan országrész, ahol elérjük a 40 fokot is.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Stílusváltás, megint egy kis fesztivál feeling jön Martin Garrix-szel. A fesztiváljegyet is hamarosan megnyerheti tőlem valaki. Nem sokára indítom a játékot. Ez a dal az infók után jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Birodombay Bárka nem csak egy hely, hanem egy találkozási pont, ahol a soproni bor, a gasztronómia és az emberek összeérnek. Ez a város legújabb bisztrója és vinotékája. Kóstoljátok, ízleljétek, szeressétek. Sopron Deák tér 21.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
5: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
6: Madeinwood.shop.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest
10: július 2-3-4.
11: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben. A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
12: Indul a Sopronfest a Thai Express Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopronfest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopronfestet! Thai Express Tokyo Sushi Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
13: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: megadjan. Csak igazi mai sláger megy, a forrodorotunk 20-as 311-111, és egy ország hívja, mindenki fesztiválozni szeretne a Rádió 1-jel. A Dunapart Festen ott lesz a stage-ünk, az összes Rádió 1-es DJ fellép. Na, halló, halló!
1: Szia, játékra jelentkeztem.
0: Szia, ki vagy te?
1: Mezei Anita vagyok.
0: Anita, nagyon dolgozol?
1: Igen.
0: Mit csinálsz ebben a nagy melegben?
1: Hát én adminisztrátor vagyok.
0: Akkor pörög a ventilátor, vagy a klíma?
1: Klíma.
0: Klíma? Úgy igen. Kibírható azért, jól van.
1: Hát igen.
0: Viszont fesztiválozni szeretnél?
1: Hát igen, szeretnék.
0: Össze fog jönni. 10-ként értél el, Anita!
1: Hát, örülök neki, úristen. Én most a hájkotó változtam, te atya úristen, és szavai is.
0: Na akkor, a Rádió 1 szlogennyiért adom ám a páros belépőt.
1: Rádió 1, tök igazi mai sláger meg.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm.
0: Kit viszel magaddal, Anita?
1: A páramon.
0: Jól van. Nagyon jól fogjátok magatokat.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap is 6 mérkőzést játszottak így a csoportkörök vége felé. Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Történelmi siker ez Elefántcsontpart számára. Először jutottak be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Ecuador, Németország hatalmas szenzáció 2-1, amire senki nem számított, két vára fektették a német válogatottat. Ennek ellenére Németország csoport elsőként tovább jut, Ecuador a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt. Japán-Svédország 1-1, ami mindkét csapatnak elegendő ahhoz, hogy kéz a kézben tovább jussanak az F csoportból. Tunézia-Hollandia 1-3, hollandiai csoport első jelenleg, Tunézia viszont kiesett. Paraguay-Ausztrália 0-0. Jó pozícióban van Ausztrália a továbbjutást illetően. Paraguaynak az utolsó körben kötelező lesz a győzelem. Törökország, Egyesült Államok 3-2. Ezzel a bravúrral Törökország teljesen nyitottá tette a D-csoportot, életben tartva a továbbjutási reményeit az átfordulóra.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Csak a Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regálili.

0: Kezeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Itt a nyár, ne várj tovább! Kezd el az autóvezetést a Stop Unger Autós Iskolánál. Nálunk a sikeres kressz vizsga után igényednek megfelelően kezdheted a gyakorlati vezetést, így gyorsabban szerezhetsz jogosítványt. Jelentkezz még ma, és indulj el a szabadság felé! Stop Unger Autós Iskola Sopron, a biztos út a jogosítványhoz.
11: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand, fesztivál, Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
10: A Cherry Sopron ajánlata All In. Akár benzines vagy hibrid, netán 7 személyes autó a vágya, nálunk megtalálja. Bármely Cherry modell szuper felszereltséggel, akciós árakkal és akár 1% THM-es finanszírozással. A hónap sztárja a Tiggo 7 Full Hybrid 9,5 millió forint alatt. Itt az ideje beszállni. Látogasson el hozzánk. Cherry Sopron.
12: Carnet Fortop Kft. Sopron, Győri út 40.
13: Isten széket, anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket, anya, szenvedély minden tányéron.
14: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve Önökért. 0670 50 48 755. További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
15: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 5 éves a zöld sarok a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. Ez alkalomból a nyáron gyűjthető, ehető és gyógynövények című ingyenes előadásra várják az érdeklődőket ma 16:30-tól. Az előadó Csiszár Ágnes biológia szakos középiskolai tanár lesz. A Soproni Egyetemen átadták a Fusion Kreatív műtermet, amely Magyarország első színtiszta fa középülete. Az egykori matematikai és ábrázoló geometria tanszék épülete teljesen megújult, és egy háromszintes korszerű szárnyal bővült.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
16: Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot, a legmelegebb órákban, akár 35 és 40 fok közé is melegedhet a levegő.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, és tudom, dugó van, nagy a torlódás, mindenki elindult a hétvégéje felé, kérném.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési infók. M7-es, a Balaton irányába elindultak a nyaralók, Török Bálint és Martonvásár között többször is torlódik, írta Ákos. Rádió 1, tessék!
1: Jó napot, közlekedési információ.
0: Na, erre kíváncsi leszek, igen.
1: Jó napot, Balatoni Viktória vagyok.
2: Én Timi vagyok, a Viki tesója.
0: Igen, mit láttatok és hol?
1: Az M7-esen a Balaton felé nagyon nagy torlódás van.
0: És hol jártok éppen? Mit mond anya?
1: Egészen az elejétől.
2: Tárnokot.
0: Tárnokot mondja anya. Jó. Köszi, hogy elmondtátok. Ügyesek vagytok.
3: Látok,
0: fölvettem. Látok, fölvettem, igen. Jó utat nektek. Ciao, ciao. Nem jobb a helyzet az M3-ason sem. Mogyoró térségében a kifelé oldal lassul leírta névtelenül valaki. És baleset volt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, a Kőbányai út után a gyorsétterem mellett. Ezt Szilvi küldte. Nagyon nagy a meleg, óvatosan, türelmesen, jó? Autós barátaim pedig kapnak egy dalt Katy Perry-től a Rádió 1-en.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Újabb 6 mérkőzés vár ránk. Magyar idő szerint ma este és éjszaka a futballvilágbajnokságon a csoportkörök végéhez közeledve. Este 9 órakor kezdődnek a Norvégia, Franciaország, valamint a Szenegál-Irak mérkőzések. A franciák egyébként a magabiztos játékukkal már vezetik az I csoportot, a fogadóirodáknál is torony magasan esélyesek. Kylian Mbappé-ék parádés formában vannak, a norvégoknak, akik jelenleg a csoport második helyéért harcolnak, minden erejükre szükségük lesz a pontszerzéshez. Éjjel 2-kor kezdődnek az Uruguay-Spanyolország és a Zöld Foki Köztársaság Szaúd-Arábia mérkőzések a H csoportban. A spanyol bulvárlapok Lamine Yamal esetleges kisebb sérülésével és pihentetésével spekulálnak, ami alaposan átírhatja a csapat terveit. A szaúd-aráb csapatnál eközben óriási a nyomás a szövetségi kapitányon, a helyi sajtó szerint egy esetleges kiesés azonnali menesztést von maga után. Kora reggel 5 órakor jön az Egyiptom-Irán és az Új-Zéland-Belgium mérkőzések a G csoportban. A belga vörös ördögök jelenleg a csoport harmadik helyéről próbálják kiharcolni a továbbjutást, nekik kötelező a győzelem. Új-Zéland a csoport utolsó helyéről próbál tisztes helytállást felmutatni majd, a bulvár sajtó szerint már az is ünnep lesz számukra, ha gólt lőnek az európai sztároknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. One,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 27-én és 28-án Ágfalva megtelik élettel. Smoketek, barbecue ételek, házisörök, koncertek, ugrálóvár, lovaskaszkadőrök és még rengeteg program. Szombaton fergeteges hangulatot hoz az Irigy Hónajmirigy és DJ Náksi. Vasárnap Fekete Laci és Mikit tartanak erős ember bemutatót, de a családok kedvence Kalap Jakab is várja a gyerekeket. Smoketek!
3: Smoketek!
2: Találkozzunk június 27-én és 28-án Ágfalván. Részletek a Facebook oldalon.
4: Nem indul, zörög, defektes. A Rollervilág márka független elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szervíz, javítás, karbantartás egy helyen. Rollervilág Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
5: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban minden megtalál, amire szüksége van. Csavarok, kötőelemek és a Fischer rögzítés technika teljes szortimentjét. Profi és barkács kisszerszámok nagy választékát. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszám szaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
6: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
7: A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
8: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
9: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
10: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
11: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu.
12: www.napelemsopron.hu.
4: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
12: Csak 5.990 forintért.
2: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
3: 800 darabos készletből válogathat.
2: Egyedi igények esetén is állunk ügyfelelőnk rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Itt a Rádió 1-en 16:41-kor közlekedési infók. Budapesten lassulás van a 15. kerületben a Székely-Alekhúti vasúti átjáró alatt, ugyanis délután történt egy baleset, írt a Radi. Nagyon sokan szóltak az M7-esen, Balaton felé elindultak a nyaralók, Török Bálint, Martonvásár között folyamatosan lehet lassulgatni. M3-as, Rétaljai pihenő, baleset volt a 189-es kilométernél, írt a Csapka, és nagyon sokan hajtanak az M1-esen Budapest felé, már Tatától belassul sokszor, írt a Gabesz. 5 órától indul a 2 órás live mix Juhász Gerivel és Antónióval, a következő 20 perc viszont még az enyém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Duna

0: találd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Citan oldalon.
7: És a döntő pillanat...
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
14: Napi és családi menü a nagymamától. www.nagymamaéttermek.hu. Most figyelj! Új szünidei gyerekmenüvel is készültünk. Kicsiknek kedvenc fogások, kis adagok ajándékpalacsintával. nagymamaéttermek.hu. Részletek a Nagymama Konyhája Sopron Facebook oldalán.
15: Marika, mondtam már, hogy friss nyers hal a piacnál. Keresd a bárkahalboltot a soproni piacon a megszokott minőséggel és választékkal.
14: Idén is Fertőhomoki falunap június 27-én szombaton. 16 órától zenés, szórakoztató műsorok. Vár titeket Brand Nyúl, Vidám gyerekbulia, este 8 órától Cipő emlékzenekar, Bódi László emlékműsor nagykoncert, show és látványeffektekkel, majd fergeteges bál a repetával. Házias ételek, szentkői sörök kóstolása, családi és gyerekprogramok június 27-én Fertőhomokon.
16: Harkai Fröccs Terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs Terasz, ahol minden alkalom ünnep.
17: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság. www.newmed.hu. Foglaljon időpontot még ma.
18: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
19: Made in Wood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Made in Wood.shop.
20: Made in Wood.shop.
21: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanálételfutár.hu.
22: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj, és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
23: Egy iPhone 17 Pro.
22: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
24: Reklámot hallottak.
25: És most,
26: Rádió
25: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
27: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek. Hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra. Antonio Mixel két teljes órán keresztül ma. Hello Anti.
28: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri, ebben a 37 fokos melegbe üdítő, frissítő igazi mai slágereket mixelünk nektek. Már is elindulunk, amivel kezdünk, az nem más, mint az Azizám. Én imádom ezt a felvételt, és előszeretettel pörgettem, főleg ebben a verziójában. Készüljetek, írjatok közlekedési infót, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött, Antonio.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Ilyenkor napközben, mellettem most Antónió a lemezjátszóknál, közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset az M5-ös autópályán történt Röszke felé, az M0-ás autóút csomópontja után a 27-es kilométertől van dugó, és nagyon sokan autóznak az M7-esen Budapestről a Balaton felé, Török Bálint és Martonvásár között lassú most a haladás, vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Elképesztő mennyiségű üzenet, sziasztok, ez az Anti, tol tovább ezt a brutál hűsítő mixet, utazom haza Ausztriából, lehalt a klíma a kocsimban, a forgalom erős, de nem annyira, mint a mix. Kitartás mindenkinek, üdvözlete, réges-régi hallgatótok, az ex-zsandár.
1: Jaj, de hogy itt vagy te is, ablakok le, valami hidratálást készíts be, ugyanis utazunk egy picit, vissza a múltba, egy új köntösbe, érkezik Sissy Peniston is a Finally. Imádom, gyerekek, hallgassátok a Rádió Egyetet, és legyetek velünk.

élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: órán át mixelünk. Ilyenkor napközben Antonio a lemezjátszóknál, és 7-től majd a Rádió egy kívánság műsorban nálam nyerhetitek meg a legutolsó páros napi jegyeket jövő hétre a Dunapart Festre, amit nagyon várunk már.
1: Nagyon várunk, és szombaton velem találkozhatok a Dunapart Festen, Ráckevén, úgyhogy tessék bekészülni. Én hozni fogom a formámat, na, remélem nagyon nagy buli lesz.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább!
1: Feleségem szokta ezt kérdezni.
2: Where is my husband?
0: Énekli Ray.
1: David Guetta remixben érkezik a Where is my husband? Vidáman, frissen, itt a 37 fokos melegben is, hidratálva.
0: Mivel itt van a férjed nálam, nyugi, minden a legnagyobb rendben. Jó, ha hallgatsz, ha nézem minket, itatom rendesen, mármint vízzel.
1: Iszom rendesen, csak vízzel, csak hűsítőt.
0: Ígyatok sokat, nagyon meleg van. Kösz, hogy itt vagytok, ez a Rádió 1.

0: Antonio és a Say Goodbye Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 17:52 van, az elmúlt években a fél ország felsóhajtott ez időtájt, hogy basszus, de kár, hogy vége van ennek mixnek. Na hát ezért teszünk rá még egy órát egész nyáron.
1: Úgyhogy nem is kell komolyan venni ezt a dalt.
0: Mármint azt, hogy Say Goodbye, mert hogy Antonio marad még egy órán át itt mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, na végre a szakmunkás mester Antonio a Live Mixben, ráadásul két órán keresztül. Mi van, gyerekek, június végén jön a karácsony. De most mit szólnátok, nem lehetne még egy 10 fokkal melegebb? Kérdezi tőlünk Jani. Jani, 34 van jelenleg Budapesten, legyen elég.
1: Sőt, van, ahol 37 és felfokot mértek, írtak nekem. Úgyhogy igyatok sok folyadékot, kapcsoljatok és hallgassatok Rádió 1-et.
0: Mert hogy maradunk tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron egészen este 7 tart, úgyhogy folytatjuk Antonioval élőben rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás

0: Nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Superman milyen?
8: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
9: Aj, fáj tőled a fejem.
10: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
11: Ügyes vagy, Kripto.
10: A mozikban.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
13: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
16: Reklámot hallottak.
17: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: 30 éves a soproni boppája. Ebből az alkalomból július 5-én vasárnap egész nap 10-től 19 óráig a gyermekek és felnőttek féláron bobozhatnak. Emellett ingyenes arcfestéssel kedveskedünk. Ha egy jó mókára vágysz, soproni boppája. Megközelíthető a Tercio Hubertus parkolója felől.
19: Ice Ice Baby, küle dich im Casino Sopron. Am 3. Juli erwarten wir dich mit einem wahrhaft erfrischenden Programm. Ab 15 Uhr kannst du verschiedene Eis probieren. Einen aus dem Gewinnen von Gesamtwert von 8000 Euro gewinnen und dazu die besten Sommerhits von DJ Feinwaschi genießen. Sammle bis dahin Lose an den Spielautomaten und bei den Live-Spielen. Casino Sopron, das Glück wartet nur auf dich.
1: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
7: Triton Life Iqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Iqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
16: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
20: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
16: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
21: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
22: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
23: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
24: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
25: 800 darabos készletből válogathat.
24: Egyedi igények esetén és állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
26: Költöznek? Hova? Lignova!
27: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
28: Reklámot hallottak.

0: Mindenkinek ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, este 7-ig tart a Rádió 1 Live Mix egész nyáron. Hello Anti még egyszer!
1: Hello, üdv újra itt, hoztam nektek egy Purple Disco Machine. Ez a Wonderful Life, ezzel megyünk tovább. Szerintem imádni fogjátok. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, hogy hol live-oztok, hol néztek, hol hallgattok minket. Továbbra is ez a Rádió 1, Juhász Gerivel és velem Antonioval. Rádió.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.

0: Jó pihenést, jó utat, jó nyarat, jó itt lenni veletek ma is a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron, egészen este 7 óráig mixelünk, ilyenkor napközben. Áldom az eszem, hogy kicseréltem tavasszal mind a 8 hangszorót az autóban, így bírják a terhelést. Imádom Antonio zenét, írja valaki.
1: Nagyon köszönöm, és örülök, hogy új hangfalaid vannak a kocsiban.
0: Tök jó, hogy 2 órán át mentek, pláne, hogy Antonioval a World Is My Radio Show-ból. Rákos Sabán 38 fok van. Jó a műsor, üzeni Zolor. 38 fok, úristen. És vasárnap meg lesz a 41 nagyon sok helyen, úgyhogy így készüljetek, nagyon vigyázzatok magatokra, nagyon-nagyon sok folyadékot igyatok, és hallgassátok a Rádió 1-et, lendülünk tovább.
1: Így van, játsszuk nektek az igazi mai slágereket, kedvenceket. Már is érkezik a So In Love With You, csak is itt a Rádió 1-en.

0: Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, megtoldottuk a Rádió egy Live Mixet még egy órával. Közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset az M3-as autópályán történt nemrég Vásárosnamény felé a Rétaljai pihenő előtt a 189-es kilométernél. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé Tatától Biatorbágyig, és nagyon sokan autóznak az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár között a legrosszabb most a helyzet. Kitartás, türelem, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, jól nyomjátok Antónió, és de szép neved van Antónió! Mint a régi szép időkben, írja Krisztián. Úristen!
1: Igen, ez nagyon sokat ment.
0: Hát ugye a régi munkáinkban minden egyes parti promóban így volt, hogy de szép neved van Antónió. Senki nem tud akkorát ütni, mint Antónió jobb keze. És Antónió jobb keze mixel tovább, még fél órán át itt van Anti a stúdióban, jó?
1: Én játszom majd az igazi slágereket, igazi mai slágereket, Geri pedig fedez hátulról.
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, és itt vagyunk újra élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: A Sopron plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek sopronplaza.hu.
8: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
9: Madeinwood.shop. A farkasvil szakemberei a főzéshez nem értenek. Zenélni sem tudnak. Viszont a villamos rendszerek kiépítését, a régi vezetékek cseréjét, vagy bármilyen villamossági munkát nyugodtan rájuk bízhatsz. Részletek a Farkasvil Sopron Facebook oldalán.
10: Megérkezett a nyár és vele a hűsítő kedvenc. Jöhet egy jeges kávé, vagy inkább kettő.
11: Vagy inkább kettő.
10: Júniusban a Gino cukrászdában egy jeges kávé áráért kettőt kapsz. Ne hagyd ki a nyár leghűsítőbb ajánlatát. Nem hallottad rosszul. Jeges kávé, egyet fizet, kettőt kapsz akció. Egész júniusban a Gino cukrászdában. Jeges kávé duplán, mert a nyár együtt a legjobb.
12: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
13: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
14: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
15: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben. A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma. www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
2: Reklámot hallottak.

0: nőmnek Ágnesnek és a sógoromnak Rolandnak, illetve a kicsi keresztfiamnak Milánnak. Imádom, hogy 2 órás a live mix, plusz szerintem is szép neved van, Antonio. Üzeni Gabi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és puszi az egész családnak. Örülök, hogy miket hallgattok.
0: Így van, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A Rádió egy live mix, tehát egész nyáron 2 órás, a Rádió egy kívánság műsor csak egy, viszont 2 játék is lesz benne még ma este. Páros napi jegyekért jövő hétre a Dunapart Festre, ott pedig élőben bulizhattok majd. A Rádió egy DJ-kkel megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy igazi nyári slágert, egy igazi Rádió 1-es kedvencet, ő nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a délutáni Summer Edition Live Mixben a Rádió 1-en. Remélem mindenki issza rendesen a folyadékot így délután.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió Egyen. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition, ezentúl ettől a héttől kezdve, tehát minden hétköznap délután 5-től egészen 7-ig Antonio állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Sziasztok srácok, ez egy SMS, hatalmas mixet olsz, nagyon jó vagy Anti, holnap konyhán leszek, felüdülés lesz kimenni a 38 fokba, a 60 fokból. Kitartást a konyhai dolgozóknak, üdv Dani Székesfehérváról.
1: Hú, tényleg kitartás nektek.
0: És hát reméljük, hogy jó lesz ez a balatoni szezon. Jó sok vendéget, jó sok jattot kívánunk nektek erre a hétvégére, meg az összes következőre is idén nyáron. Anti, neked milyen a hét, meg a hétvége?
1: Én már két bulin túl vagyok, úgyhogy pihenni fogok. Jövő héten pedig találkozhatok velem, méghozzá a Dunapart Festen szombaton. Úgyhogy készüljetek, hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten pedig bulizunk együtt.
0: Apropó Dunapart Fest, páros napi jegyeket nyerhettek tőlem 7 óra után a Rádió Egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mivel kezdünk. Szentel és Tóth Abigéllel, mindjárt itt van a Sugar Daddy, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
6: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban! És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograss, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A másfél literes Spár Verde ásványvíz 12 darab ásárlásakor darabja csak 89 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akciódelf.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
15: Otthon árnyékolását bízza szakértőre. Bíró Árnyékolás. Saját gyártás, minőségi megoldások és több évtizedes szakértelem. Bíróárnyékolás.hu.
16: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
17: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
16: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
18: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk!
19: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograss, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. a KNTH bemutatja. Sopron Fest.
9: Július 2-3-4.
18: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
20: Akvasopron.com.
21: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
17: Rádió
16: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: esély, hogy ott legyetek jövő héten a Dunapart Festen Ráckevén. Két páros napi jegyet is nyerhettek hamarosan. Szia Regina, parancsolj!
1: Szemfeltől szeretnék kérni egy számot.
0: Szemfelt, nagyon jó választás, imádjuk tőle ezt az új dalt. Kinek menjen?
1: Édesanyámnak szeretném.
0: Na akkor már szól is neki egy zseniális Coldplay feldolgozás Szemfeltől és Rosalintól, Heart Like Mine, csak itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szervusztok, András vagyok, és Gyorgorítok, kérnék szépen egy számot.
0: Hello, András, megoldjuk természetesen. Kinek menjen?
1: Talán a barátnémnek, a feleségemnek, a szerelmemnek, Vivinek, meg igazából nektek küldöm sok szeretettel.
0: Egy pillanatra megfagyott bennem a vér, amikor elkezdted sorolni, hogy a barátnőmnek, a feleségemnek, meg a szerelmemnek. Ez ugyanaz a személy, mind a három, ugye?
1: Ugyanaz a személy, mind a három, így van.
0: Mert ha nem, akkor szeretsz veszélyesen élni.
1: Ugyanaz a személy, mind a három.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt nagyon szeretem, és most már 7 éve vagyunk együtt, de remélem, hogy ez még nagyon sokszorosan lesz ennek a sorozatnak.
0: Nagyon sok boldogságot nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm, kellemes napot!
0: Ez tehát most Joel Corey és a Stay a Little Longer, és ha jönnétek velünk bulizni jövő héten a Dunapart Festre, most hívjatok 10-ként, és adok egy páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. I love it.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, nagyon-nagyon sokan szeretnétek velünk jönni jövő héten fesztiválozni. Halló, halló!
1: Ja, Niki vagyok, Skóciából.
0: Hello, Niki, és hello mindenkinek Skóciában. Mivel foglalkozol ott?
1: Irodában dolgozom, mint könyvelő.
0: És mivel segíthetek én most neked innen Magyarországról?
1: A játékra jelentkeznék.
0: Onnan Skóciából?
1: Igen.
0: De azt tudod, hogy a Dunapart Fest nem Skóciában van, hanem Ráckevén?
1: Igen, igen, tudom. Hogy ne tudnám.
0: És hazajönnél te, ha te nyernél, vagy odaadnád meglepetésként a jegyeket valakinek?
1: Inkább a testvéremnek szeretném odaadni.
0: Na, akkor mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Nagyszerű! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Nem vagyok olyan spórolós, mint a skótok, úgyhogy te is kapsz egy páros napi jegyet.
1: Ó, nagyszerű, köszönöm.
0: Ez egyébként a mindennapokban, igen, a Skóciában ez tényleg jelen van, megérezhető, hogy ők egy ilyen nagyon spórolós népség?
1: Nem igazán, én ezt nem is értettem egyébként, amikor kijöttem, ők nem annyira, sőt.
0: Ma is tanultunk valamit.
1: Így van.
0: De jó, örültem, hogy játszottunk. Jó szórakozást akkor a testvérednek, neked pedig ölelés oda Skóciába.
1: Köszönöm szépen.
0: És lesz még egy leges, legutolsó játék is itt nálam néhány perc múlva. Most pedig Taylor Swift énekel a Rádió 1-en. The Fate of Ophelia.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Egy Móni, parancsolj!
1: Kuki új számát szeretném.
0: Ú, de jót választottál! Kuki ezt nagyon-nagyon oda tette. Nagyon modern, nagyon előremutató. Fire, ennek a zenének a címe. Kinek menjem?
1: Férjemnek. Istvánnak hívják, otthon van.
0: És ezt a nagy meleget hogy bírjátok otthon?
1: Hát nehezen. Munkával.
0: Ú, hogy még dolgozni is kell. Mivel foglalkoztok?

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és halljuk, hogy ki lesz a legutolsó játékos, aki ott lehet velünk a Dunapart Festen jövő héten. Halló, halló!
1: Hello, Barbara vagyok, a játékre

0: A Rádió 1-et halljátok, utánam Diszkós Hit, 9-től pedig Word is Mine Rádió Show pénteki külön kiadás Nagy Ágyúkkal, Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk. Jó hétvégét! Ciao.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
7: Indul a Sopronfest a Thai Express, Tokyo Sushi és Georgie Standards éttermekben. Június 27-én szombaton Bazsik zenél a teraszon, miközben hűsítő koktélokkal és borokkal várunk benneteket bomba árakon. Mutasd fel Sopronfest karszalagod, és 10% kedvezményt kapsz egész héten, valamint megkóstolhatod különleges barátságmenünket. Kezd nálunk a Sopronfestet! Thai Express, Tokyo Sushi, Georgie Standards, Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
8: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
9: Nyári gokart táborok az új Soproni gokart pályán. Vezetési ismeretek, edzőfutamok, játékos versenyek és sok-sok gokartozás. További infók az új Soproni gokart pálya Facebook oldalon.
10: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Discussion. A rádió egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával. Hello, hello! Szavazok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Discosit. Innentől kezdve egy órán keresztül miénk az éter. 3D-ben leszünk DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Szavazok, én is köszöntök mindenkit, indítsuk el a hétvégét. FM-en, weben, applikáción keresztül 8 és 9 között. Discosit, én DJ Junior vagyok.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Kezdünk még hozzá a tesókámék legnagyobb kedvencével, ez a Bumble, nem, ez a Bambolé. Alex Kenji-től itt a Rádió 1-en a Discosit-ben az igazi mai slágerek között.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin nölő diszkósít a rádió. Egyen Bárány Attila mixel, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és is jövő héten már nem kell egy hetet várnunk, mert csütörtökön, július 2-án kérem szépen a nyitónapon, a Ráckevei Dunapart Fesztiválon, a Rádió 1 Stage-en diszkósít lesz, előttünk, utánunk lesznek természetesen Rádió 1 DJ-k is, mint ahogy tavaly is volt, de 3 órában főidőben mi fogunk pörgetni.
1: Most, hogy elkezdted mondani a fellépéseket, teszem jutott, hogy péntek van, és én ma este megyek Gárdonyba, ott fogok szórakoztatni, holnap pedig Bicskén, ebben a két városban lehet velem hétvégén találkozni, tessék befutni, aztán játok majd egy kis speciál

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Jánosok, Pálok, Ádinok, Adonyok, Dózsák és Pénelupék. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Marianada. Isten éltes az ünnepelteket.
0: Ha már Jánosról beszélt a névnaposok között, akkor János Halma nekem holnap, kérem szépen, városi nap. Ott fogok éjféltől majd pörgetni, meg előtte itt a Rádió 1-8 és 9 között én csinálom majd a diszkosítet, azaz én mixelem az igazi mai slágereket.
1: És akkor a folytatásban már is érkezik az igazi mai slágerek között a diszkosít saját dala. Ez a Szórja Diszkosítben.

0: Minden este 8-tól 9-ig diszkosít a Rádió 1-en. Ma a lejátszók mögött Bárány Attila, velem szemben a stúdióban pedig mindenki 50-en túl. Ez a diszkosít csapat, a DJ Junior, a Hawaii PG.
1: Jó, mondjuk én DJ Junior, azt kikerem magamnak.
0: Megkaphatod ezt.
1: Jó, mondjuk csinálok ilyen feldolgozásokat, az igaz, vannak benne régebbiek is. Például ugye egyrészt megjelenik majd hamarosan az új DJ Junior dal, a Day by Day, a videoklipet most vágjuk, aztán kikerült az a dal vasárnap, amelyet a diszkosít pizza bulián mutattam be, Mikkel Poveri, és az a bizonyos Csai Tali, Csá More, ebből is van DJ Junior remix, úgyhogy keressétek.
2: A pizzáról eszembe, jövő hónapban, júliusban egy Guinness rekordot fogunk csinálni, én pont az úriemberrel, Balázs Attilával, aki kreált a diszkosít pizzát, ugyebár egy fesztiválon, ami idén 50 éves, hát én is elmúltam 50, szóval ez egy újabb ünneplés a születésnapomnak, és gyűjteni is fogunk még hozzá Levi apró csodái alapítvány számára, hogy egy kisfiú minél hamarabb meggyógyuljon. Ennek az információit pedig megtaláljátok az összes social media felületemen.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik I'm an Angel, vagyis a magyarok dala. Gangó Bernadett és a párja írták, ugye eredetileg az AI-ja lesz a számot, amit megvásárolt Google, és belevette Ultra Natét is, és így aztán együtt ők kiadták. Na, én azt nem szeretem, én az eredeti vokállal szeretem, úgyhogy jön a Moving to the Sun, méghozzá a 2026-os Bissens Mixben, a diszkosítben. I'm moving to-

0: Ez a Rádió egy esti sója, a diszkosit kérem szépen, DJ Junior vagyok, itt van a Hanvai és a Bárány Mixel, és július 2-án együtt leszünk, kérem szépen, méghozzá a Dunapart Festen, Ráckevén diszkosit lesz.
1: Másodikára jut eszembe, ma van pontosan 2 hete, hogy Boris kutyámat elhoztam, ugyebár az én kis 4 lábú angyalomat, és elkezdtem egy videós sorozatot róla a TikTok csatornámon, tessék csekkolni, egyszerűen megdöbbent, hogy mennyire értemes már most így, most már 11 hetesen ez a kis kutya, ha valakit érdekel, nyugodtan csekkolja.
2: Én azt szeretném egyébként megkérdezni, hogy mi van a diszkosit pizzával? Tehát, hogy az rendelhető úgy egyébként? Vagy hogyha az ember elmegy, akkor étlapon szerepel?
1: Nem, az abszolút a miénk, és olyan rendezvényekre fogja majd az Attila megcsinálni, ahova mi megyünk együtt. Ugye elméletileg valamikor majd augusztus végén lesz, ha össze tudjuk hozni, és tudunk, fogunk tudni intézni területfoglalási engedélyt a Hősök teréhez, akkor majd ott is lesz egy ilyen kis pizza, evős, diszkózós valami.
2: Diszkósít pizza, nagyon jó, gyerekek. Én kóstoltam, szerettem, nem mondom azt, hogy mindenkinek ízleni fog, mert hogy édes egy kicsikét, de ezt a Junior csináltam, úgyhogy maradjuk egy finoman visszafogva magamat. Na jó, jön Alec Human és a Black Mamba itt a Rádió Egyen a diszkósítben, az igazi mai slágerek között, persze Bissenselben.

0: Kocsitben, úgyhogy akkor is tartsatok velünk, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pícsi voltam ma este, mivel péntek van, Gárdagyon várok mindenkit sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén, szevasztok!
1: Én ma funkizni fogok Budapesten a Pesti Rakparton, méghozzá Jovannal, Dark and Blue, 27 éves a parti sorozatunk, és folyamatosan teltházasok a bulik, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a mai estére is, ráadásul ez a hely, ahol zenélni fogunk ingyenes, úgyhogy mindenki látogathatja, ha akarja. De ennél többet erről nem árulhatok el, viszont holnap este a Diszkosit után Vonyarcvashegyen állok, majd lejátszok mögé. Búcsúzik a Diszkosi csapata, méghozzá Pia és Rehab közösével a Kentár

0: Műsor támogatója a Ballantines Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenik.

0: termékelhelyezést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istvár és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Istvár és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
4: Ha gyors vizsgálatra van szüksége, van egy jó hírünk. Bővül az MR és CT rendelési idő a New Medical Centerben. Mostantól gyorsabb időpontfoglalás és rövidebb várakozási idő várja pácienseinket. New Medical Center Sopron. Modern diagnosztika, szakértő ellátás, biztonság.
5: www.newmed.hu.
4: Foglaljon időpontot még ma.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legehetetlenebb étele az a rántott gomba.
7: Ezzel kinyírtak egy rakás.
6: A rántott gomba.
7: Vegetáriánus.
6: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy az a, mi a bajuk? Már vannak rosszabb ételeink.
8: Vannak, szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, van egy ilyen levesessége. Igen. Belül. A panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
7: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerülhetett volna, amit én főzök.
6: Mondom még, hogy
7: nem,
6: miket...
7: Nem nálam kérdezős
6: kérdezők. Nem főző jól? Még nem főszélekünk, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest. A mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondtatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle. Tehát a halat kirántott hagymában fölszöget nem bírták megenni. És a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. És a kókuszkocka, ez amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk. Tehát ez a csokiba becsomagolt valami, az ezt egyszerűen nem tudják hova tenni. Mi van a japán kajákkal?
7: Mi van a kínaival?
6: Mi van a birkaszeggyel? Mi van a herével? Mi van a szemmel? Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
8: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem? És mi a bajod vele?
6: Hát undorító.
9: Minden.
6: Ugye?
9: Tehát
6: ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer undorító.
8: Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Sexy Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, gyönyörű nyárestét! Indul a pénteki különkiadásunk egy csomó olyan zenével, ami nem szól sehol máshol. Lotfi Begi innentől a lemezjátszóknál. Szevasz Begi, kezdjük el!
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok, az első órát Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.
4: Oh.

0: és a Where Is My Husband a Rádió 1-en a Where Is My Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött, ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay A Little Longer a Where Is My Radio Show-ban.

0: Történet, Imael Angel, Ultranét és Hugh Girl. Ez volt a Move Into the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és ki ez a közöse? Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. We'll

0: Vasárnap a Budapest Parkban is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvenccel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine.

0: Itt a Rádió 1-es a Fördíz Máim Rádió Show péntek este igazi nyári fesztivál hangulatban Tame Impala, Dracula, Alex Kenji, Bambolé, Jennifer Lopez, David Guetta kollab, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Fördíz Máim Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Radio show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
5: július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest,
5: július 2-3-4.
7: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang mozgásszervi rehabilitáció. Széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 200400.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Azt mondták a külföldiek, hogy a magyar konyha legehetetlenebb étele az a rántott gomba.
9: Ezzel kinyírtak egy rakás.
8: A rántott gomba.
9: Vegetáriánus.
8: Érted, hogy miért egyébként? Tehát, hogy az a, mi a bajuk? Már vannak rosszabb ételeink.
10: Vannak, szerintem is vannak sokkal rosszabb ételek. Ott valószínűleg az lehet, ugye, hogy magát ezt a kirántást a rántott húson kívül másra nem nagyon használják más országok. Mi még azt mondjuk, hogy amíg ki van rántva, az már csak jó lehet. De a gomba, van egy ilyen levesessége. Igen. Belül. A panír alatt egy kicsit ilyen szutyogós lesz a gomba, lehet, hogy azt nem bírják ezek a külföldiek.
9: Tulajdonképpen erre a százas listára bármi felkerülhetett volna, amit én főzök.
8: Mondom még, hogy
9: nem,
8: miket,
9: nem nálam kérdezős
8: nálunk. Nem főzöl jól, még nem főzélekül, nem tudjuk. Fölrakták a borleves, az tökéletes. Megemlítették egyébként a krumplilevest, a mákos tésztánkat se tudják megenni. Igen, jókat mondtatok. Haltepertő, rosszul voltak tőle, tehát a halat kirántott hagymában fölszeren nem bírták megenni, és a rakott káposztát pontozták még le nagyon, hogy ez valami egész egyszerűen számukra teljesen undorító. És a kókuszkocka, ez amit egyáltalán nem tudnak hova tenni. Egyébként szaloncukor sincsen máshol, csak nálunk.
10: Az is a
8: tehát ez a csokiba becsomagolt valami, az ezt egyszerűen nem tudják hova tenni. Mi van a japán kajákkal?
9: Mi van a
8: birkaszentje? Mi van a herével? Mi van a szemmel? Miért nem került föl a körömpörkölt? Mennyire undorító, hogy ránézel és kilóg a malasznak a lába egy lábosból.
10: Tehát ne bólogassál, nem szereted? Nem, és mi a bajod vele?
8: Hát undorító.
9: Minden.
8: Ugye?
10: Tehát
9: minden.
8: Ránézel a lábos, és azt látod, hogy ilyen malac lábak állnak ki belőle, és de tudom, hogy tele van kollagénnel, meg hogy nagyon jó, de az például a rántott gombánál 100 000-szer utolító
10: kaja. Szépen leszopogatod a kis csontokról a kollagént, olyan még szebb leszel, mint most.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en. Hey, Mr. DJ. Stúdióból élőben World is Mine Juhász Gergővel a lemezjátszóknál Ladies and Gentlemen Lotfi Beggy
11: World is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
0: hello mindenkinek, bárhol vagytok, bármit csináltok, bármivel töltitek a péntek estét, jó társ, jó háttér leszünk mellé, isteni zenékkel. Hello Begi, mivel kezdődik a második kör?
11: Alex Kenji-vel fogom indítani.

0: Zenei alap, mint Denzel és a Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból, itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begé a lemezjátszóim mögött. Mi a most, Begé?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sumpfeld és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármit a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: és bulizni. Na megint nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben. Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en, a Völgyizmány.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este. Lotfi Begi mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni például a nyaralásra. Megtaláljátok mind a kettőt már holnap a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pulmax.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: My radio show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Este 11 van, ráadásul tűpontosan. Hello mindenkinek, jelentől Pulmex a házban, full élőben, egy teljes órán keresztül 110% felett leszünk mostantól. Szevasz Pulmex!
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit, full élőben és full kékben a TikTokon.
0: Nem tudjuk, hogy miért ne kérdezzétek, de teljesen kékek vagyunk a TikTokon. Én kifejezetten kértem a kedves technikus kollégákat, hogy ne oldják meg ezt a problémát, mert annyira vicces és szórakoztató, hogy hihetetlen. Te úgy nézel ki, mint törperős, én meg mint okoska.
1: Igen, végre avatár vagyok.
0: Nézd meg! Szóval a TikTokon láthatok minket kékben, a YouTube csatornánkon pedig a normál színeinkben. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Jön egy személyes kedvencem, egy újfajta feldolgozás, Hypaton, Henry Piffer, Norma Jean Martin, Out of My Head. Itt a Rádió 1-en pénteken is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Oldest Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene mellettem, Pulmex a lemezjátszóknál. Ciao, Pulmex és Geri, ez egy Viber üzenet. Ha Pulmex a házban, az annyit jelent, hogy Máté is itt van. Ezen a forró péntek estén is együtt veletek 110% felett, mint mindig. Én már nehezen bírom ezt a meleget, téli gyerek vagyok, de ezen is túl leszünk egyszer, addig pedig itt vagytok ti, akik frissen tartotok bennünket, éjfélig nincs megállás. Pacsi, Máté, Máté, nagyon szépen köszönjük. Hát a neheze, ami a kánikulát illeti, még csak most jön, 41 fok lesz vasárnap. 41.
1: Én már most kékülök.
0: Igen, a TikTokon... Ne, jó volt ez. A TikTokon... A TikTokon kékek vagyunk, mint a hupikék, törpikék. Pulmex tisztára, mint törperős, én meg, mint okoska. Úgyhogy ez valamilyen technikai hiba, valamilyen szűrő bekapcsolva maradt. Meg tudjuk oldani, de direkt kértem a Tiánt meg a Csabit is, hogy ezt ne oldjátok már meg, mert annyira vicces és annyira élik a TikTokerek, hogy hihetetlen. Igen. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint hogy nem tudom, mint a vízi hullák.
1: Egyébként több nagyon is nézek, mint szoktak, úgyhogy látszik, hogy nem csak a kék haját szeretik az emberek, hanem igen, a kék bőrt is.
0: Ha viszont normál bőrszínünkre vagytok kíváncsiak, akkor a YouTube csatornánkat ajánljuk figyelmetekbe. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy nagy taps Pulmexnek mindenek előtt, mert hogy elintézte nekünk, hogy Laidback Luke játsza nálunk a guest mixet holnap éjféltől.
1: Így van, képzeljétek el, hogy az a megtiszteltetésért, hogy újra kapcsolatba kerültünk, és az ajándékozott meg, mondta, hogy küld nekem egy guest mixet, mert hogy ez legutóbbit is velem intézte, és akkor, hogy mi lenne, hogyha megint így csinálnánk, mondtam, hogy tök szuper. Úgyhogy őt hajhatjátok majd vasárnap éjféltől.
0: Szombat éjféltől, így tehát vasárnap 0 órától. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, nem is akármivel.
1: És visszaugrok pár másodpercre Mátéhoz, hogy köszönöm szépen, hogy most is írtál, és a friss zenékből nincsen hiány. Az elmúlt percekben is rengeteg új megjelenést hallhattatok. Gordótól szólt a Loco Loco, ami abszolút egy igazi nyári sláger, viszont most a magyar piacra ugrunk egy kicsit. Nagybogi Dash, Jól leszek újra, Pulmex feldolgozásban érkezik, ami már 200 ezer megtekintés felett van YouTube-on, úgyhogy hallgassátok szeretettel a saját feldolgozásomat, és köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogy ennyien hallgatjátok. Remélem, ez is meghozza itt a forró melegben a jó hangulatot, és leüt titeket ez a friss zene. Rádió 1, World is my radio show, folytatjuk.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Full Max. World is Mine Radio Show.

0: este 9-től a Rádió 1-en. This is the Womb's Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Pool Max!
1: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World Is Mine radio show.

0: Lady Gaga egyik ikonikus slágere 2009-ből, ez volt a Bad Romance Sheila remixben a Rádió 1-on a World Is Mine Radio Show-ban, mellettem a lemezjátszók már élőben Pool Max, mint mindig péntekenként 11 és éjfél között. Szevasz Pool Max még egyszer!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatók ma este is!
0: Rengeteg üzenetünk van, jól tolják a törpök, üzeni a TikTokon Arnold! Köszönjük szépen! Sziasztok, nem is tudtam, hogy musical készül az Avatarból egy hegyalja úti stúdióban. Hát én már sárgulok az irítségtől itt a rádiókészülék előtt, de nagyon fontos Pool Max, don't stop. Sőt, folytasd éjfél után is, hogy befusson Törpilla, vagyis Regán Lili is a stúdióba. Neki vajon kék teste és sárga haja lenne most a kék színű TikTokon? Pool maximális tisztelettel a Spenótuszát. Nagyon szépen köszönjük, igen, teljesen kékek vagyunk valamiért a TikTokon, ez pár napja van így. Szerintem rettenetesen szórakoztató. Remélem, hogy így is marad örökre. Komolyan. Ti is nagyon élitek, úgy veszük észre.
1: Hát én azt látom a számokból, hogy abszolút 167-en vagyunk most is, tehát sokkal több ember nézik minket, azért meg kékek vagyunk. Én nem tudtam volna, hogy a kékből is elég akkor, hogy a kéket akartam, de hát Lili lelopta elsőnek, tehát hogy nem utánzom le, értitek.
0: Jövő héten csütörtökön jön majd Regál Lili, én nagyon remélem, hogy akkor is ilyen kék lesz még a TikTok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lili a kék hajába, hogy néz majd
1: neki ki. Akkor még kékebb a haja, mert rájön a kék effekt?
0: Lehet, vagy sárga, ahogy írta a Spenótuszán.
1: Ja lehet, meglátjuk. Látom, igen, ízé sárgul.
0: Geri, hogy van süsű, kérdezi Kingus. Köszönöm, drága Kingus, a kérdés. Az én drága süsüm nagyon jól van, melege van nagyon, úgyhogy kutyastrandra megyünk holnap, képzeljétek el. Az első kutyastrand süsűvel. Nagyon várom.
1: Hát ebben a kánikulában mindenkinek igen. Szerintem ajánlott, hogy lehűtse magát. Ez kutyákra is igaz, úgyhogy vigyázzatok magatokra majd, de most a hétvégén is úgy tudom, hogy nagyon-nagyon meleg lesz.
0: 40 fok is meg lesz, szombaton és vasárnap is. Még mindig szuper a műsor, Kazasztánban a szállásunkon is tiszoltok. Nálunk ma már bőven 40 fok felett volt a hőmérséklet, szóval az otthoni 36-37 fok nekem olyan, mint a tél. Üdv Mr. Grizzly, a Bolond Miskolci vegyész.
1: Wow, köszönjük szépen, írtál nekünk, és köszönjük szépen Spenótuszának is ezt a kreatív üzenetet. Elejtettem ugye a legújabb zenének, a Don't Stop-nak a címét, és nagyon köszönöm, hogy beletettem, mert pont ezért folytatásként, és képzeljétek el, ma jelent meg a legújabb zeném a YouTube csatornámon, Don't Stop a címe, és azért terveztem ezt így nyáron kiadni, hogy inspirálják titeket, hogy nincsen megállás, meg kell élni az összes pillanatot, el kell menni az összes buliba, mindent meg kell csinálni, meg kell venni ezt a fagyit, meg kell venni a legnagyobb élményeket, amiket csak lehet, el kell menni mindenhova. Úgyhogy tényleg ez a Don't Stop, ez erről szól, hogy a nyáron éljünk, és sose álljunk meg. Úgyhogy ez jön folytatásként először a Rádió 1-ben a következő salár. Pool Max, Don't Stop, let's go!
2: A lemezjátszóknál Pool Max!

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött, Naughty Boy, Sam Smith és a La La La. Ez egy akkora sláger volt jó néhány évvel ezelőtt, még a múlt évtizedben, hogy a párját ritkítja, és tök jó, hogy előkerült. Milyen remix volt ez belőle?
1: Ez Danny Graves remix volt, egy nagyon tehetséges előadó, most találtam, feltörekvő, tehát alig hallgatják pár ezeren, viszont ilyen különlegességeket csinál, és ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó lett.
0: Szia Pulmex, pontadás előtt hallgatta meg a Don't Stopot, király lett, gratulálok hozzá, üdvözlettel Kinga!
1: Köszönöm szépen, nagyon aranyos, hogy így van, srácok, megjelent a legújabb zeném, a Don't Stop, ami megtalálható már YouTube csatornámon.
0: És többen kérdezik tőled a YouTube-on, hogy Martin Garrix-re mész-e, hol lesz ő most itt a közelben is, mikor?
1: Hát egyébként amerikai turnét csinál az idejében, úgyhogy nagy rész csak ott van, illetve az ibizai rezidenciáján találhatjátok meg. Egy-két kivétel van, ilyen például az Ultra Europe, ami két hét múlva lesz Splitben, ott fog fellépni, és elgondolkoztam rajta, mert vasárnap van, de viszont van egy olyan, vagy olyan nagy szerencsém, hogy én megyek a Tomorrowlandre az első hétvégére.
0: Így van.
1: És az első nap ő lesz a closing act, úgyhogy arra gondoltam, hogy én addig nem megyek el semmilyen Garrix-re, hogy ott éljen meg az igazit, mert én most az idejében nem is voltam még egyetlen fellépésén sem.
0: Hát adja azért, hogy összejöjjön ez.
1: Hát ez össze fog jönni.
0: Nagyon
1: szóval,
0: jó.
1: Úgyhogy
0: jó.
1: Igazából ezért nem fogok kimenni az Ultra Europe-ra, csak hogy a Garrix-et majd ott a Tomorrowland-en lássam, mert szerintem ott fogja bemutatni a legújabb, vagy akkor fogja megjelentetni a legújabb zenét, ami Madonnával készült amúgy.
0: Ezt én is most tudtam meg adás előtt egyébként Pulmextől. Téged ismerve, én abszolút látom lelki szemeim előtt, hogy amikor van a Tomorrowland, akkor valamikor az éjszaka közepén kapok tőled egy üzenetet, hogy nem tudom, együtt pisiltek, vagy együtt esztek egy pizzát valahol, ahol áruhában, vagy mit állarcban, vagy maszkban, vagy kapuszniban beáll egy sorba, és simán kinézem belőled, hogy pont így összetalálkoztok. Mert neked akkora szerencséd van, meg te olyan jól networkölsz, hogy hihetetlen.
1: Mondták már, jól networkölök, van mikor nagyon jól sikerült, és van, amikor nem, de hát ezt mindig próbál. Igen, én minden nap mantrázom azt, hogy például a Garrix-ék csapatával tudjak beszélgetni, és van egy újfajta feldolgozás, amit szeretném nekik odaadni. A következő is egy saját feldolgozás lesz, ezt is szeretném majd odaadni nekik, hogy hát, ha esetleg valakinek a szettjébe befér, de óriási nagy dolog lenne, hogyha találkozhatnánk vele. És az ismerősöm, akivel amúgy megyek, ő említette, hogy mivel az új zenéje Madonnával lesz, és hogy két hét múlva, vagy három hét múlva van a Tomorrowland, így nagy eséllyel lehet, hogy a Madonna is ott lesz a Tomorrowlanden.
0: Nem mondod komolyan.
1: Jaj, erre tippelgetünk, és az is érdekes lenne, hogyha, mert befog mindegy, komoly helyekre lesz belépési lehetőségem, és hogyha ott összefutnék még a Madonnával is, mert netán ott van, hát akkor leidalok.
0: Figyelj, én most ezt itt megfogadom, integetek mindenkinek élő adásban, 50 ezer forintot teszek arra, hogy találkozni fogsz Martin Garrix-el, ott lesz Madonna, akkor vele is, de hogy küldesz majd nekem egy fotót egy lakókocsiból, hogy éppen pizzát tesztek, hogy éppen szétcsapjátok magatokat egy csomó piával, vagy valami ilyesmi. Halál komolyan, jó? Én most erre egy 50-est ráteszek.
1: Jó, figyelj, hogyha összejön az, hogy én a Madonnával és a Garrix-el bulizok.
0: Igen.
1: Akkor nem tudom.
0: Akkor én hívlak akkor meg, ha nem, akkor pedig én fizetek.
1: Jó,
0: a vendégem vagy.
1: Jó.
0: Na menjünk bele, ez nagyon nagyot fog szólni, figyeljétek.
1: Na hát nagyon szeretem a régi zenéket feldolgozni, és ugye az elmúlt percekben ugye bemutattam a Don't Stopot, az inkább a magyar piacra készült, a Headlights-ot is a magyar rádiós piacra készítettem, viszont elkezdtem kilépegetni a külföldi zenei szférába is. A Swedish House Mafia és Laidback Luke-nak van egy közös dala, a Leave the World Behind, ami 2009-ben volt egy óriási giga EDM sláger, és képzeljétek el, hogy Laidback Luke fiával tavaly elkezdtünk beszélgetni, és ebből a sztoriból az lett, hogy legyen már egy közös zenénk, és akkor elküldte nekem a Leave the World Behind-nak egy újabb bokáját, és ugye hát ez durva, mert a Laidback Luke rajta van a zenén.
0: Tehát
1: a gyerekével készítettük ezt a remixet, és most kezdtük el promózni, úgyhogy az a célunk, hogy a Tomorrowland-en valamelyik DJ kollega lejátsza, úgyhogy szurkoljatok nekünk, posztoljátok, riposztoljátok, ahogy csak lehet, úgyhogy jön a következő saját itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között mindig Pulmex nálunk az állandó rezidens, de jó kocsikázó zenék voltak ezek, üzeni Puffy Macsó. Nagyon-nagyon szeretjük Pulmexet hallgatni, gratulálunk, drukkolunk a Tomorrowland-en, üdvözlettel Katalin.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, rajta leszek, hogy legyenek majd jó sztorik és sikeres meetingek ott kint, úgyhogy meglátjuk, még van 3 hét felkészülni, úgyhogy én mindenképpen oda teszem majd magam.
0: Nagyon drukkolom, és áll az, amit mondtam. Én teszek rá egy 50-est, hogy találkozol Martin Garrix-szel, meg találkozol Madonnával, ott lesz, meg az egész stábbal együtt fogtok elmenni, mulatni. Adja azért, hogy nekem legyen igazam. Milyen lesz a hétvége?
1: Chilles, szerintem leugrok Balatonra, mert muszáj valahol lehűtenem magam, úgyhogy erre gondoltam, hogy kocsiba ülök és lenézünk haverokkal. De jó. Úgyhogy én most pihenek a hétvégén.
0: Szuper, ti is pihenjetek nagyon, igyatok sok-sok folyadékot, nagyon vigyázzatok magatokra, 40-41 fok várható szombaton és vasárnap. Pulmex, találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, akkor is várlak titeket szeretettel, és ne felejtjétek el, Don't Stop, mindent éljetek meg az idei nyáron, és hallgassátok meg a legújabb zenémet. Sziasztok!
0: Aminek ugye Don't Stop a címe is, mi sem állunk le, jön a Stereo Max.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük. Ez nem más, mint a Pogo című felvételünk, amit mi Robert elkészítettük közösen. Utána West End-től következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább. Ez lesz a Kickback.

Még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jó melyem zenékkel. És érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Björn és Mentummal folytatjuk, és az I Can Dance fog tőlük szólni. Maradjatok vele!

ismét egy saját felvételt pörgött az előbb Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium X-el.

saját felvételt pörgették az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don Blinktól szól a Left to Right. Ez az Excel velünk a Stadium Excel.

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, lendülünk, nagy tempó, Lady Gaga, Abrakadabra, ez jön most. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111, nincs megállás, pörögnek egész éjszaka az igazi mai slágerek.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy Balázsék pedig tegnap mekkora hajózást hoztak le. Nem egyedül, sztár fellépőkkel, a BSV és DJ Metzger Viki zenélt, és az egész kiváló volt, képek, videók a Rádió 1 social felületein. Én pedig na rá, hogy Vikit hozom, Nagy Bogival, Miss Mooddal, az igazi mai slágerük az Éden, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Let's get

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tiesto, aki után hozom már is Alex Kenji-t, maradok a legjobbaknál. Az igazi mai sláger most egy olasz, azon belül is pizai DJ-től jön, akit már az egész világ ismer. Az egyik nyári nagy kedvenc, Bambolé, ez jön a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

a Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közül pedig most Taylor Swiftet választottam, aki a nyár egyik kedvenc popdalát hozza. Egyébként egyre kevesebbet használja a social médiát, erről nemrég beszélt, olyannyira, hogy a saját social felületeit sem kezeli, de hogy egyáltalán, hanem a csapata az, aki ezért felelős. Taylor Swift, Uplight, ez a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd